legnagyobb sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljutatott közleményében azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása, a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák szintere, tette hozzá. A legfőbb ügyész azt írta, a tisztségről való lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása. Úgy fogalmazott, az ügyészség működése és függetlensége semmilyen körülmények között nem szenvedhet kárt a legfőbb ügyész körül kialakult nemtelen, politika által motivált küzdelmek miatt, ezért nem kíván tovább részese lenni annak, ahogy a személye körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé válik. Áll a közleményben. Donald Trump amerikai elnök iráni hidak és erőművek elleni válaszcsapást helyezett kilátásba szerdán, amennyiben a jövőben Irán hajókat támad meg a Hormuzi szorosban, írja az MTI. Internetes közösségi oldalán washingtoni idő szerint szerdán reggel megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, ettől a pillanattól fogva minden alkalommal, amikor az iráni iszlám köztársaság tüzet nyit egy hajóra a Hormuzi szorosban, akár rakétával, drónnal vagy más eszközzel és fegyverrel, az Egyesült Államok bombát dob le és megsemmisít egy hidat vagy erőművet, akár a főváros Teherán közelében vagy területén, írta Donald Trump. Az amerikai haderő washingtoni idő szerint kedden este újabb légicsapásokat intézett iráni katonai célpontok ellen az egymást követő 11. napon. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán megismételte az Egyesült Államok nyitottságát a tárgyalásokra Iránnal, amennyiben a teheráni vezetés szándéka komoly. Hozzátette ugyanakkor, hogyha Irán részéről nem tapasztalnak komolyságot, akkor az Egyesült Államok megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megvédje saját és szövetségesei érdekeit. Viskre, paks-kárpátaljai testvér településére látogatott Bardabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett, adta hírül a Telepaks. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a viski delegáció járt Pakson a városnapja alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig a paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. A munkálatokhoz szükséges forrás jelentős részét a tavaly Pakson szervezett adománygyűjtés biztosította, amelynek során több mint 7 millió forint gyűlt össze. A képviselőtestület márciusi ülésén döntött arról, hogy ezt az összeget még kiegészíti. Barnabás István alpolgármester elmondta, éppen az utazás idején érkezett hozzájuk a hír, miszerint a kivitelezés a napokban elindulhat, felállványozzák a templomot és megkezdődik a nagyértékű fa mennyezet helyreállítása.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Ma este játssza idei első konferencia liga mérkőzését a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a nemzetközi megmérettetés második fordulójában a görög Panathinaikosz együttesét fogadja a Fehérvári úti stadionban. Az összecsapást megelőzően szerdán sajtótájékoztató keretében számolt be várakozásairól Bognár György, a PFC vezetőedzője.
2: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tétmeccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikosz eljön ide Paksra és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Mi nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni.
1: A sajtótájékoztatón Balog Balázs, a PFC középpályása is megszólalt a ma este 8 órakor kezdődő mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól. A játékos elmondta, tisztelik a nagymúltú görög csapatot, de komoly küzdelemre számíthatnak a nézők.
3: Itthon azért sokszor okoztunk meglepetést, és így állunk ehhez a mérkőzéshez. A legokosabb, amit tudok mondani, az az, hogy szerényen állunk ehhez a mérkőzéshez, viszont keményen bele fogunk állni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján két mérkőzésbe kell gondolkoznunk. Ilyenkor az első mérkőzést azt azért feszesebbre kell venni, illetve feszesebbre szoktuk venni, úgyhogy így készülünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
5: Paks FM.
4: Összekött.
0: Paks FM.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az ország közel 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyéiben pedig a terület több mint 91%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet ZRT-nek az aszály területi kiterjedéséről készített szerdai grafikájáról. A met.hu weboldalon közölt adatok szerint az ország területének 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Ebből 1,5%-on súlyos, 59,4%-on nagyfokú, 28,4%-on pedig közepes az aszály. A terület 6,8%-án enyhe fokú az aszály, 3,9%-on pedig nem alakult ki aszály. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az aszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. A Hungaromet az agrometeorológiai oldalán naponta a tájékoztatást az aszály szezonbeli összefoglalójáról. Benyújtotta lemondását Medina polgármestere, döntését szerdán jelentette be a település közösségi oldalán. Lang Katalin, Medina polgármestere tegnap tájékoztatta a képviselőtestületet és a lakosságot, hogy július 31-ével lemond a település vezetői pozíciójáról. Döntését egyelőre bővebben nem indokolta, csupán az önkormányzatokról szóló törvényi bekezdésre hivatkozott, ami a lemondás pontos menetét tárgyalja. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőtestület következő ülésén kell ismertetnie. Lang Katalint a 2024. június 9-i önkormányzati választáson szavazták meg Medina polgármesterévé, amikor függetlenként indult. Két baleset is történt tegnap Tolna vármegye útjain. Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze az M9-es autóút 12-es kilométer szelvényénél Bogyiszló térségében szerdán kora délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tolnai önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalmi akadályt okozó balesethez az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek, az esetleges sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek további információt. Szerdán kora este egy kocsi bejáró betonhídjának ütközött egy gépkocsi nagy dorogon a 63-as főút Kossuth utcai szakaszán a 26-os kilométer szelvény közelében. A baleset következtében a jármű tetejével az árokba borult, két utasa a nagydorogi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. Az esethez a paksi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, a hatóságok a szükséges munkálatokat félpályás útlezárás mellett végezték.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Ma este játssza idei első konferencia liga mérkőzését a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a nemzetközi megmérettetés második fordulójában a görög Panathinaikos együttesét fogadja a Fehérvári úti stadionban. Az összecsapást megelőzően szerdán sajtótájékoztató keretében számolt be várakozásairól Bognár György, a PFC vezetőedzője.
2: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa-kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tétmeccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikos eljön ide Paksra és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Mi nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni.
1: A sajtótájékoztatón Balogh Balázs, a PFC középpályása is megszólalt a ma este 8 órakor kezdődő mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól. A játékos elmondta, tisztelik a nagymúltú görög csapatot, de komoly küzdelemre számíthatnak a nézők.
3: Itthon azért sokszor okoztunk meglepetést, és így állunk ehhez a mérkőzéshez. A legokosabb, amit tudok mondani, az az, hogy szerényen állunk ehhez a mérkőzéshez, viszont keményen bele fogunk állni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján két mérkőzésbe kell gondolkoznunk. Ilyenkor az első mérkőzést azt azért feszesebbre kell venni, illetve feszesebbre szoktuk venni, úgyhogy így készülünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk!

0: Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek július 23-án csütörtökön reggel. Remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok nektek. Szerencsére egyelőre az Útinform információi is azt igazolják vissza, hogy balesetek nincsenek az utakon, hát maradjon is ez így. És azoknak pedig, akik már, vagy esetleg még a munkában vannak, azoknak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Nagyon szépen köszönöm, hogy már ezen a korai órán velem vagytok, és természetesen annak, aki készülődik éppen a munkába. Jó készülődést kívánok! A mai nap szerintem sokak számára a Paks Panathinaikos mérkőzésről fog szólni, úgyhogy ennek kapcsán azért mondanék egy pár közérdekű információt, többek között azt, hogy a Paks busz kibővített szurkolói buszokkal fogja várni majd a szurkolókat, és most nem csak a paksiak tudják majd ezt igénybe venni, hanem akár a vidékről érkezők is, méghozzá úgy, hogy a Villany utcánál lerakják az autót, és ott szállnak fel a meccsjáratra. Kettő hullámban, méghozzá van egyszer egy 6:30 induló, és egy 19:05 induló járat, két-két autóbusz fog a Gesztenyés utcából indulni, és a megszokott meccsjárati útvonalon fog menni, ami azt jelenti, hogy Gesztenyés utca, Pollák Mihály utca, Építők útja, Jedlik Ányos, Móricz Zsigmond, Barátság, Új templom, Konzervgyár, Orvosi rendelő, Dózsa György út, Szent István tér, Anna utca, Táncsics utca, Dózsa György út, 32, Kossuth Lajos utca, Széchenyi tér és sportpálya. Tehát ezeken a megállókon fog megállni. Méghozzá 4 ilyen busz, és az lenne a cél, mivel majd Komlósiné Kis Anettel 7:30 után kibeszéljük, hogy forgalmi rendváltozás van, bizonyos utcákban parkolni nem lehet, ahol megszoktátok, hogy szabad parkolni, behajtani sem lehet. Éppen ezért arra kéri az önkormányzat és a klub is titeket, hogy ezeket a meccsjáratokat használjátok, és a vidéki szurkolókat is, akik nem Paksról érkeznek, hanem Pakson kívülről, tehát őnekik akkor az lenne a feladat, hogy a Villany utcán, tehát a Villany utcánál, ami a paksi piac tér, lerakják az autót, és számukra a Dózsa György út 32, tehát a posta elől fog indulni majd a meccsjárat, méghozzá 18:45 és 19:20. No, ennyit akkor most a Panathinaikos elleni mérkőzésről, és akkor majd még 7:30 után Komlósiné Kis Anettel fogok beszélgetni ugyanebben a témában. Egyébként nagyon kellemes reggelünk van, 19 fokot mutat a stúdió hőmérő, kellemesen hűvös volt most reggel, viszont ezt nem sokáig élvezhetitek, mert a jövő hétre ismét érkezik majd vissza a kánikula, egyelőre úgy néz ki. Ma egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesen megnövekszik a felhőzet az időkép előrejelzése szerint, és elszórtan futó zápor is kialakulhat, néhol akár az ég is megdörrenhet, élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 14, délután pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Na hát, ez mondjuk elég hűvösnek hangzik ez a 22, de maradjunk annyiban, hogyha már most 19 fok van az előrejelzett 14-el szemben, akkor valószínűleg itt is hozzáadhatunk azért egy pár fokot, és biztos vagyok benne, hogy 25 fok fölé megy a hőmérő higanyszála. Aztán nézzük akkor a pénteket. Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul majd, napközben pedig 22 és 28 fok közé melegszik a levegő, és akkor nézzük, hogy kikre számíthatunk a ma reggel folyamán, milyen vendégeim érkeznek. Már említettem Komlósiné Kis Anettet, akit kapcsolni fogok, a Paksi FC Panathinaikos meccsel kapcsolatos tudnivalókról beszélgetünk majd, és itt nem csak arról van szó, hogy forgalmi rendváltozás van, hanem hogy hogyan lehet egyébként békésen lebonyolítani egy ilyen mérkőzést, ahol hát azért maradjunk annyiba, hogy elég nehéz fiúk a B közép a görögök oldalán is. Szóval 8 órakor pedig Cseke Klára és Cseke Gábor érkeznek, mert hogy egy nagyon-nagyon különleges koncertet álmodtak meg, amire holnap kerül majd sor, július 24-én pénteken 19 órakor a Makovec templomban. Ennek Blue Barok a koncertnek az elnevezése, és a barokk zenét ötvözi a jazzzel, úgyhogy egy igazi zenei csemegére számíthatok, és 20:30-re pedig Tóth Gábor, Harc polgármestere érkezik hozzám, akivel arról beszélgetünk, hogy mi újság Harc településen, béke, nyugalom van-e, és ezen kívül még majd közérdekű információkat hozok, illetve Páfi Kati kolléganőm jó voltából hozok egy kis tudósítást, sőt, tegnap Andi beszélgetett a Tolnai Ifjúsági Fúvós zenekarral, akik Kínában jártak, és Kínában képviselték egy fúvós fesztiválon Magyarországot. Na, ebből is mutatok majd nektek egy részletet. Szóval érdemes lesz velem maradni, és ránk kavargatni a reggeli kávét, mert emellett természetesen jó zenéket is hozok. Most például az egyik kedvencemmel folytatjuk, és akkor nem mondok mást, mint hogy tényleg kavargassátok a reggeli kávétokat a Paks FM zenéire, és 9:30-ig maradjatok velem. A mikrofonnál egészen eddig Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem is, ébredjetek velem!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 22 perckor folytatódik az élesztő, a mikrofonnál Harmad Gabit halljátok. Július 23-a csütörtök reggel van, és a mai napon bizony a lenkék és a boriszok ünneplik a névnapjukat. A névnaposokat istenietese sokáig legyen csodálatos napjuk, szép napot és jó rádiózást kívánok nekik. Odakint 19 fokot mutat a stúdió hőmérő, úgyhogy nagyon kellemes reggelünk van, és ahogy így az előbb elmondtam az időkép előrejelzését, még egy-két napig ez a kellemes hűvöses reggel meg is marad, aztán a jövő héten majd jön vissza ismét a kánikula és a 30 fok fölötti hőmérséklet. Már a bejelentkezésemkor említettem nektek, hogy a mai nap valószínűleg sokak számára ugye a Paksi FC Panathinaikos mérkőzésről fog szólni, és ennek kapcsán említettem a meccsjáratokat, amit kibővített formában indít az önkormányzat 2 etapban. A Paks busznak a honlapján meg lehet tekinteni az indulási időpontokat, viszont van egy másik fontos információ, ez pedig az, hogy bizonyos helyeken, ott a stadion környékén forgalmi rend változás kerül bevezetésre, és pedig a Fehérvári út Toldi utca, Mező utca, a Fehérvári út Sport utca, Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca, Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendégparkolótól a Pacsirta-Szérus utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre, tehát valahol be se lehet hajtani, valahol pedig megállni tilos, behajtani még be lehet. Ezért arra kérnek a rendőrök titeket, hogy a járművekkel a saját érdeketekben ne parkoljatok a jelzett területen. A megjelölt utcákban lakók a gépjárműveket lehetőség szerint az udvarukban tárolják, vagy azt az említett útszakaszon kívül tárolják. Úgyhogy a ma este folyamán erre készüljetek, ott a környéken élők különösen, hiszen nekik nem annyira megszokott, illetve megszokott nyilván az, hogy sok autó van egy-egy meccsnél, de az, ha behajtanak, akkor nem rakhatják le a házuk előtt az autót, az viszont talán nem egy hétköznapi dolog számukra sem, mert inkább a nagyobb meccseknél szoktak ilyenek lenni. No, hát akkor ennyit a Panathinaikos elleni meccsről, és akkor most egy jó kis dallal folytatjuk. Még hozzám, ne legyen ez a jó kis dal Alex Warrentől az Ordinári 2025-ből, és utána pedig majd Robi hozza nektek a híreket, a hírek után pedig visszatérek méghozzá a programajánlóval, és elmondom, hogy melyik fesztivál kezdődik pontosan a mai napon. Tartsatok velem, ha tudni akarjátok, hogy milyen programok várnak ránk. Most pedig akkor, ahogy említettem, Alex Warrentől következik az Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza. Bemutatkozik majd a Follow the Flow, vagyis Furacsi BLR-i szakács Geri triója,

0: Szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Még a július végén megkezdődő intézményi nyári szünet előtt elfogadhatja az Oroszország elleni legújabb, immár 21. szankciós csomagját az Európai Unió, közölték uniós diplomaták az MTI-vel szerdán. Brüsszeli diplomáciai források szerint az Európai Uniós tagországok nagyköveteiből álló tanács szerda reggel kezdett megbeszélést, amelyen a diplomaták a következő, az Európai Bizottság által június elején bemutatott, Oroszországgal szemben bevezetni tervezett legújabb szankciós csomag részleteit tárgyalták. Az Európai Unió külügyi szolgálatának szándéka szerint a 21. szankciós csomagot a tagállamok egyetértése esetén a külügyminiszterek tanácsa még a nyári szünet előtt úgynevezett írásbeli eljárás útján elfogadhatja. Befejeződtek a 2026-os évi aratási munkák Tolna vármegyében, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete. A kedvező betakarítási időjárásnak köszönhetően a munkálatok zavartalanul zajlottak, azonban a tenyészidőszakot végig kísérő tartós csapadékhiány, a hőhullámok és a szélsőséges időjárási események jelentősen befolyásolták a termés eredményeket. Tolna vármegyében összesen 84.269 hektárról 444.224 tonna terményt takarítottak be. Az őszi árpa átlagtermése mintegy 6,1 tonna volt hektáronként, az őszi búzáé 5,5 tonna per hektár lett. A termés eredmények között ugyanakkor jelentős különbségek alakultak ki, míg a jobb vízgazdálkodású területeken kiemelkedő hozamok születtek, addig a szárazság által leginkább érintett térségekben számottevő terméscsökkenést tapasztaltak. A betakarított gabonák minősége összességében kedvező, több gazdaságban malmi, illetve prémium minőségű búzát és árpát is betakarítottak, viszont a termés mennyiségét továbbra is elsősorban a csapadékhiány és a termőhelyi adottságok határozták meg. Az aratás lezárását követően a gazdálkodók megkezdték a szalma betakarítását, valamint a tarlóhántási és talajelőkészítési munkákat. A rendkívül száraz talajállapot miatt azonban sok helyen csak korlátozottan végezhetők ezek a munkálatok, ezért a termelők a talajnedvesség megőrzésére törekednek. Ingyenes egészségügyi szűrés lesz pénteken a Paksi piac téren. A múlt héten az Atom téren tartottak ingyenes állapotfelmérést az egészségügyi iroda dolgozói. Aki erről az alkalomról lemaradt, az most pénteken ismét élhet a lehetőséggel. Július 24-én reggel 8 és délelőtt 11 óra között a Paksi piac téren megint ingyenes állapotfelmérésben részesülhetnek a helyiek a Paksi egészségfejlesztési iroda jóvoltából. Az érdeklődők általános állapotteszten, vérnyomás és vércukormérésen vehetnek részt, ami után helyben konzultálhatnak a szakemberekkel, hogy a mért eredmények alapján merre forduljanak az esetleges egészségügyi problémáikkal, vagy hogyan folytassák életmódjukat. Az előző programhoz hasonlóan ez az alkalom is ingyenes, sőt, tajkártya és előzetes regisztráció sem szükséges a részvételhez. Két baleset is történt tegnap Tolna vármegye útjain. Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze az M9-es autóút 12-es kilométer szelvényénél Bogyiszló térségében szerdán kora délután, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A tolnai önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalmi akadályt okozó balesethez az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek, az esetleges sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek további információt. Szerdán kora este egy kocsi bejáró betonhídjának ütközött egy gépkocsi nagy dorogon a 63-as főút Kossuth utcai szakaszán a 26-os kilométer szelvény közelében. A baleset következtében a jármű tetejével az árokba borult, két utasa a nagydorogi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. Az esethez a paksi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, a hatóságok a szükséges munkálatokat félpályás útlezárás mellett végezték.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Folytassuk akkor a programajánlóval, ahogy ezt ígértem, és a mai napon három nagyon jó program vár benneteket. Ezek közül az egyikről már beszéltem, ez nem más, mint a Paksi FC Panathinaikos mérkőzés, de Kalocsán például pont parti lesz, ma este 7 órakor kezdődik. Ez a fiatalok számára lehet érdekes, hiszen a ponthatárok ma derülnek ki, és azokat, akiket felvettek valamilyen egyetemre, megünnepelhetik ezt a tényt, akit pedig nem, az pedig azért bulizhat, hogy egy kicsit elűzze a bánatát, de egyébként nem dől össze a világ, hogyha esetleg nem vesznek fel sehova, majd jövőre újra próbálkozol. Aztán július 23-től 25-ig tehát tart, tehát a mai napon kezdődik a Gerjeni Dunarok motoros találkozó is. A mai napon a Kerámia zenekarral indul a fesztivál 16 óra 30 perckor, de például lesz Csíd zenekar és a Rómeó vérzik is, este 11 óra után pedig Kovács Alisz fog énekelni, az Electric Soul zenekarral lépnek fel a Gerjeni Dunarok motoros találkozón. Holnap például az Akela és a Mátfield lesznek a sztárvendég, és az Antipasszát is fellép, akik pedig a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválon tűntek fel. Rájuk is nagyon kíváncsiak vagyunk. És július 25-én pedig a Mobilmánia mellett az ABCD, egy AC/DC tribute zenekar is fellép, illetve a Hemlock amerikai, egészen pontosan Las Vegas-i banda is fellép. És akkor a folytatásban nézzük, hogy mi vár még ránk. Ugye július 25-én Bölcske-Paks között folytatódnak a Kenuszgatom vízitúrák, amire 0622992150-es telefonszámon vagy a kenuszgatom@gmail.com-on tudtok regisztrálni, illetve jelentkezni. Az ASE szervezésében nagyon jó kis kikapcsolódás, néhány órás, nem egy egész napos, de nagyon jól fel tud frissülni az ember, kellemes a víz, illetve a vízen ott evezni, úgyhogy, és van közte megálló is, szóval nem kell attól tartani, hogy Bölcske és Paks között végig kell evezni egy szuszra. Aztán augusztus 1-e Gerjenben, Gerjeni nagycsaládos családi nap 15 órától, ahol különböző cukorágyútól kezdve lovaskocsizáson át, habpartin keresztül mindenféle olyan program lesz, ami a gyerekeknek kiváló elfoglaltság, és emellett természetesen lesz arcfestés, vízigolyó, zsákba macska, hajfonás, és a többi, és a többi. Érdemes felmenni a paksfm.hu/programajánló menüpontba, és végig bogarászni, hogy milyen programok is lesznek augusztus 1-én délután, tehát a Gerjeni családi napon, és érdemes kiruccanni egy kicsit, hiszen itt van a szomszédban gyakorlatilag, ami ott az új út elkészült, meg aztán ez pláne igaz. Szintén augusztus 1-én Nagy Ervin és Borbély Alexandra lépnek fel életrajzi stand-up estjükkel 8:30-kor Kalocsán az Érsekkert szabadtéri színpadon. És augusztus 1-én lesz egy bortúra is a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport szervezésében 19 órai kezdettel, Németkéren természetesen, amelynek a belépő jegyéből befolyt összeget a Németkéri Tánc csoportnak az amerikai útjára fogják fordítani, ugyanis képzeljétek el, hogy Amerikába hivatalosak augusztus végén, szeptember elején, úgyhogy ha szeretnétek támogatni őket, nagyon értékes munkát végeznek, akkor ennek a bortúrának a jegyárával tudjátok támogatni őket. És Bölcskén is jótékonysági koncertek lesznek július 28-án 18 órakor, és augusztus 5-én 18 órakor a Református templomban, ezt a pénzt a Református templom orgonájának a felújítására fogják fordítani. És végül

0: emberek már egészen decemberig vannak fönt programok Paksról és a térségből, úgyhogy érdemes minket ott is követni minden nap.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élesztő.
1: 3:47-kor jó készülődést kívánok mindenkinek, remélem jól telik a reggeletek, és jól is aludtatok. Július 23-a van, és ahogy azt ma már említettem, ne felejtsétek el a Lenke és a Boris nevű ismerőseiteket felköszönteni, mert hogy ma ők ünneplik a névnapjukat, és természetesen, ha valakinek esetlegesen születésnapja lenne, akkor róla se feledkezzetek meg. És akkor a folytatásban pedig, ahogy azt említettem, tegnap Andi beszélgetett a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar karnagyával, illetve titkárával, ugyanis Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát az együttes július 13-a és 19-e között a Beijing International Wind Music Carnival elnevezésű nemzetközi fúvós zenekari fesztiválon, ahonnan arany minősítéssel tértek haza, Tari Gergely a zenekar karnagya, valamint Rácz Tibor a zenekar titkára. Elmondták, hogy a fesztiválon minden résztvevő próbálta a saját kultúráját bemutatni. Ebből a beszélgetésből hallhattok most egy részletet a következő percekben.
2: Mindenki próbálta a saját országát, vagy saját nemzetét megmutatni, ez abból volt, abból leginkább szerintem lekövethető volt, hogy mindenki próbálta saját országához kapcsolódó indulót játszani például, vagy ahhoz a olyan művet játszani, mint például mi is a versenyprogramunkat az egy magyar zeneszerzőnek a művét játszottuk el, azt adtuk elő, és ezzel is bemutatni azt, hogy a magyar, próbáltuk a magyar kultúrát bemutatni.
3: Meg tulajdonképpen ez volt a versenynek a feltétele is, hogy mindenki a saját hazájából, tehát egy hazai zeneszerző művét adja elő.
4: Uh-huh. És akkor hogy tetszett a kínai közönségnek, illetve egyáltalán milyen közönség előtt fújtatok?
3: Hát volt egy, ha jól emlékszem, 6-tagú zsűri, aki értékelte a produkciókat, és hát a gála koncerten is tulajdonképpen teltházas koncert volt.
4: Tehát kínai közönségnek
3: egyszerűen.
4: Na és hogy fogadták a magyarok által hozott repertoárt? Hogy gondoljátok?
3: Szerintem nagyon tetszett nekik egyébként. Uh-huh. Próbáltam olyat összeválogatni, egyébként a Sárvári József darabot játszottunk, a Völgy lovagjai ez a címe, ami egy kicsit ilyen modernebb fúvószenekari darab, tehát nem ez a

0: mint a köztudatban ugye ez az Induló, meg a nem tudom, tehát ez egy kifejezetten szimfonik bandre írt darab, viszont vannak benne népzenei elemek, úgyhogy nagyon érdekes volt, és szerintem tök jól fogadták.
1: A Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar karnagyával, Tari Gergellyel és Rácz Tiborral, a zenekar titkárával beszélgetett tegnap Strasser Andi. Ebből a beszélgetésből hallhattatok egy részletet. Szerintem óriási dolog, hogy egy tolnai csapatot csak így a hirtelen meghívnak valahova, ami több ezer kilométerrel arrébb van, ráadásul Pekingbe, és ott bemutathatják a magyar zenei kultúrát egy picit, ráadásul még arany minősítéssel is térnek vissza. Egyébként a zenekar karnagyától és titkárától azt is megtudtuk, hogy Csehországból, Erdélyből, és hát természetesen a vendéglátók Kínából is vettek részt zenekarok a fesztiválon. Tari Gergely úgy fogalmazott, hogy ha jól emlékszik, akkor 5 vagy 6 országból voltak fúvós zenekarok. Minden esetre gratulálunk nekik, és hát ez egy életre szóló élmény, az biztos vagyok benne, és reméljük, hogy egy hasonló út máskor is össze fog jönni, csak mondjuk nem kelet felé mennek, hanem nyugat felé. Nos, akkor ennyit a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekarról, most Michael Jacksonnal folytatjuk, és utána még rápillantunk arra, hogy mi a helyzet a közlekedésre, aztán Robi majd hozza nektek a híreket.

0: üzleket verünk!
1: Nos, akkor vessünk egy gyors pillantást az útinformra, és hogy mi a helyzet az utakon. Szerencsére egyelőre balesetről nem tudunk beszámolni, ennek mindig nagyon örülünk, de ahogy azt már megszokhattátok, ebben az időszakban is tele vagyunk mindenféle útépítésekkel, és az M6-os autópályán többek között a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig, tehát 6 kilométeren keresztül lezárták a külső sávot, a Budapest felé vezető oldalon pedig a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot itt is lezárták. Aztán az M60-as autópályán, ugye az M6-os autópálya irányába a 23-as és a 18-as kilométer között burkolatot felújítanak, a külső és a leálló sávot is lezárták, és a 6-os főúton Pécset a 199-es kilométernél gázvezetéket javítanak, a Szent Lőrinc felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani, ha esetleg valaki erre tartana. És akkor az 51-es úton Érsekcsanád és Baja között aszfaltoznak, tehát ha valaki esetleg Bajára tart, akkor számítson arra, hogy arra is lesznek lezárások. A 153-astól a 156-os kilométerig félpályás korlátozásra kell készülni, és az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták. Ennyit a közlekedési hírekről, vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra és másokra is.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljutatott közleményében azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása, a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák szintere, tette hozzá. A legfőbb ügyész azt írta, a tisztségről való lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása. Úgy fogalmazott, az ügyészség működése és függetlensége semmilyen körülmények között nem szenvedhet kárt a legfőbb ügyész körül kialakult nemtelen, politika által motivált küzdelmek miatt, ezért nem kíván tovább részese lenni annak, ahogy a személye körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé vált. Áll a közleményben. Viskre, Pakskárpátaljai testvér településére látogatott Bardabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett, adta hírül a Telepaks. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a Viski delegáció járt Pakson a városnapi alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig a paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a Viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. A munkálatokhoz szükséges forrás jelentős részét a tavaly Pakson szervezett adománygyűjtés biztosította, amelynek során több mint 7 millió forint gyűlt össze. A képviselőtestület márciusi ülésén döntött arról, hogy ezt az összeget még kiegészíti. Barnabás István alpolgármester elmondta, éppen az utazás idején érkezett hozzájuk a hír, miszerint a kivitelezés a napokban elindulhat, felállványozzák a templomot és megkezdődik a nagyértékű fa mennyezet helyreállítása. Egy nap alatt két balesetet is okozott azaz ozorai sofőr, aki eltiltás alatt vezetett az utakon, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Július 21-én kedden 3:47 körül egy autós Tamásiban közlekedett Szakály irányába, amikor a Szabadság utcában feltehetőleg bódult állapota miatt letért az útról jobbra és egy reklámtáblának ütközött. A sofőr ezután elhajtott, majd egy bekerített telephelyen állt meg, ahol elaludt. Mint kiderült, a 27 éves ozorai férfit korábban eltiltották a járművezetéstől. Mindemellett a kocsit, amit vezetett, idéglenesen kivonták a forgalomból, évekkel ezelőtt lejárt a műszaki érvényessége és biztosítást sem kötöttek rá. A vezető oldalán kivágták a biztonsági övet, így nem is lehetett volna használni. A szonda negatív eredményt mutatott, de a bódultság tünetei miatt a Tamási rendőrkapitányság járőrei mintavételre állították elő a sofőrt a dombavári kórházba. A fiatalember ezután egy kórház utcai telephelyre ment és beszállt egy lezáratlan autóba. A 61-es főúton Tamási irányába indult el, majd egy földútra akart lekanyarodni, de a manőver során lesodródott az útról és egy fának ütközött. A sofőr másodszor már használta a biztonsági övet, ezért nem sérült meg, a kocsi azonban megrongálódott. Az alkoholszonda ismét negatív eredményt mutatott, a dombovári járőrök azonban a férfi viselkedése alapján kábítószer hatására gyanakodtak, amit az orvosi vizsgálat meg is erősített. Két kapitányságon is eljárás indult a férfi ellen, jármű önkényes elvétele, járművezetés bódult állapotban, járművezetés eltiltás hatálya alatt, valamint közúti baleset okozása miatt vonják felelősségre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést

0: Millás FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő.
1: 7 óra 7 perckor folytatódik az élesztő, és az ováció nem másnak szól, mint Billy Ray Cyrusnak az Achy Breaky Heart című dalnak. 1992-ben jelent meg, és nem tudom, tudtátok-e, de valójában ez nem Billy Ray Cyrus saját dala, hanem csak egy feldolgozás, ugyanis Don Fontress írta a dalt 1990-ben, és 1991-ben a Mercy Brothers adta elő először, viszont világhírűvé valamiért mégis Billy Ray Cyrus tette, úgy Isten igazából, aki egyébként nem más, mint a jól ismert Miley Cyrusnak az édesapja. Tehát ott a család nagy része énekes, vagy valamilyen módon egyébként kötődik a művészetekhez, hiszen például, ha jól emlékszem, a keresztanyja Dolly Parton, aki hát szintén tudjuk, hogy nagy country énekes Amerikában. Szóval az egész család zenél, nem is akár hogyan, szerencsére, és akkor a folytatásban pedig nézzük, hogy milyen időre számíthatunk a mai napon, azok kedvéért, akik esetleg reggel hajnalban, 6 óra után pár perccel még nem hallgattak bennünket. Szóval ma egy hidegfront hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, a térségben elszórtan és futó zápor, zivatar kialakulhat, néhol akár az ég is megdörrenhet, élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalra 14, délután pedig 22 fok körüli maximumokat ígér az időkép előrejelzése. Megjegyezném, hogy ahogy már reggel, ugye mondtam, hogy 19 fokot mutatott, akkor a stúdió hőmérő most jelenleg egy picivel már több van, már majdnem 20 fokot mutat a stúdió hőmérő, tehát azt gondolom, hogy azért nyugodtan számíthatunk arra, hogy nem 22 fok lesz itt Pakson a maximum, de hát ha mégis, akkor pedig élvezzük egy picit ezt a kellemesen hűvös időjárást is, nem sokáig élvezhetjük, ugyanis majd a jövő héten jön vissza a kánikula. Pénteken, azaz holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő, és a pollen terhelés, ahogy elnézem, a változékony időjárás következtében várhatóan lényegesen nem fog változni, és a záporok, zivatarok környezetében még átmenetileg mérséklődhet is a pollen terhelés, a pázsitfű félék és az úti fűnek alacsony a pollen terhelése, a csalánféléknek közepes, és a gombáknak pedig magas. Ezt az időkép pollen térképén nézhetitek meg, ha szeretnétek. És akkor nézzünk rá egy pillanatra az utakra is, de úgy látom, hogy balesetről továbbra sem tudunk beszámolni, ez maradjon is így. És az útépítéseket pedig már az imént elmondtam, akik az M6-os autópályán közlekednek, azok több helyen számíthatnak útépítésre, úgyhogy vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra és másokra is. Most akkor ismét egy jó kis dallal folytatjuk, Pestrittől szól a Hazamennék 2025-ből, és majd jövök utána vissza, és innen folytatjuk.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Paks FM összeköt méghozzá jó zenékkel, ez volt Pásztrittól a Hazamenni 2025-ből, és a folytatásban pedig egy közérdekű információt osztok meg veletek azok kedvéért, akik reggel 6 órakor még nem hallgattak minket. Ez pedig nem más, mint hogy a mai mérkőzésre, ami 20 órakor kezdődik, a Paksi FC Panathinaikos mérkőzésre, meccsjáratok indulnak két részletben, vagy kettő hullámban, ha úgy tetszik, fél hétkor és 19 óra 5 perckor 2-2 autóbusz fog indulni a Gesztényés utcából, ami a szokásos meccsjárati útvonalon fog közlekedni, amit egyébként megtekinthettek a paksbusz.net oldalon, a Paksi Közlekedési Kft. Honlapján, és ezen felül 18 óra 5 perckor és 19 óra 5 perckor a menetrend szerinti kettes vonalbeli járatok is indulnak a Gesztenyés utcából, tehát azokkal is szintén el lehet érni a meccset, és arra kérnek benneteket, hogy ne a legutolsó meccsjáratra akarjatok mindannyian fölmenni, inkább választátok a korábbit, a meccs előtt ott lehet inni, enni, egy kicsit élvezni ott a meccs előtti hangulatot, egyébként pedig ami újdonság, mondhatjuk, az pedig az, hogy még a vidéki szurkolókra is gondoltak, és az ő kedvükért a postától indul majd a meccsjárat, és arra kérik a szurkolókat, hogy a Villany utcánál, tehát a piactér mellett tegyék le a kocsikat, és onnan szálljanak föl a Dózsa György út 32 szám előtt a stadionig menő járatokra. Úgyhogy, hogyha tehetitek, akkor ne autóval menjetek, hiszen forgalmi rendváltozás lép életbe, amiről hamarosan beszélgetünk majd vendégemmel, Komlósiné Kis Anettel, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével, és ezen felül szó lesz még arról, hogy hogyan is biztosítják ezt a teltházas mérkőzést, mert hogy a Paksi FC közzétette, hogy bizony teltház lesz, tehát több mint 3000 ember lesz a stadionban. Úgyhogy hajrá fiúk, hajrá Paksi FC, reméljük, hogy tisztességgel hely tudtok állni majd ez ellen a nem könnyű ellenfél ellen, mert hogy a Panathinaikos az mondhatni, hogy egy sztárcsapat. Úgyhogy ha valaki nem tud jönni a helyszínre, azért otthonról kövesse és szurkoljon a srácoknak. Mi ott leszünk, és természetesen nagyon fogunk szurkolni, de bármi legyen is az eredmény, nagyon büszkék leszünk a srácokra. Most pedig akkor ismét zene következik. Ezen a héten én hozom a Best of órát, egészen pontosan ma dél és egy óra között, és onnan játszok most egy kis előzetest, méghozzá DJ Khaled és Rihanna-tól a White Thoughts következik 2017-ből. Ez egy Santana feldolgozás, de szerintem nagyon-nagyon jó.

Jarvis-tól az Agykirály katonát 2022-ből, a folytatásban pedig Jermaine Jackson és Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall következik 1984-ből, utána pedig Robi hozza a híreket, a hírek után pedig majd Komlósiné Kis Anettet, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét kapcsolom, és 8 óra után Cseke Gábor és Cseke Klára is érkeznek hozzám, valamint 8:30-tól pedig a harci polgármesterrel Tóth Gáborral beszélgetek, szóval érdemes lesz velem tartanotok a továbbiakban is.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az ország közel 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyeiben pedig a terület több mint 91%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet ZRT-nek az aszály területi kiterjedéséről készített szerdai grafikájáról. A met.hu weboldalon közölt adatok szerint az ország területének 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Ebből 1,5%-on súlyos, 59,4%-on nagyfokú, 28,4%-on pedig közepes az aszály. A terület 6,8%-án enyhe fokú az aszály, 3,9%-on pedig nem alakult ki aszály. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az aszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. A Hungaromet az agrometeorológiai oldalán naponta a tájékoztatást az aszály szezonbeli összefoglalójáról. Donald Trump amerikai elnök iráni hidak és erőművek elleni válaszcsapást helyezett kilátásba szerdán, amennyiben a jövőben Irán hajókat támad meg a Hormuzi szorosban, írja az MTI. Internetes közösségi oldalán washingtoni idő szerint szerdán reggel megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, ettől a pillanattól fogva minden alkalommal, amikor az iráni iszlám köztársaság tüzet nyit egy hajóra a Hormuzi szorosban, akár rakétával, drónnal vagy más eszközzel és fegyverrel, az Egyesült Államok bombát dob le és megsemmisít egy hidat vagy erőművet, akár a főváros Teherán közelében vagy területén, írta Donald Trump. Az amerikai haderő washingtoni idő szerint kedden este újabb légicsapásokat intézett iráni katonai célpontok ellen az egymást követő 11. napon. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán megismételte az Egyesült Államok nyitottságát a tárgyalásokra Iránnal, amennyiben a teheráni vezetés szándéka komoly. Hozzátette ugyanakkor, hogyha Irán részéről nem tapasztalnak komolyságot, akkor az Egyesült Államok megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megvédje saját és szövetségesei érdekeit. Benyújtotta lemondását Medina polgármestere, döntését szerdán jelentette be a település közösségi oldalán. Lang Katalin Medina polgármestere tegnap tájékoztatta a képviselőtestületet és a lakosságot, hogy július 31-ével lemond a település vezetői pozíciójáról. Döntését egyelőre bővebben nem indokolta, csupán az önkormányzatokról szóló törvényi bekezdésre hivatkozott, ami a lemondás pontos menetét tárgyalja. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőtestület következő ülésén kell ismertetnie. Lang Katalint a 2024. június 9-i önkormányzati választáson szavazták meg Medina polgármesterévé, amikor függetlenként indult. Ingyenes egészségügyi szűrés lesz pénteken a Paksi piac téren. A múlt héten az Atomtéren tartottak ingyenes állapotfelmérést az egészségügyi iroda dolgozói. Aki erről az alkalomról lemaradt, az most pénteken ismét élhet a lehetőséggel. Július 24-én reggel 8 és délelőtt 11 óra között a Paksi piac téren megint ingyenes állapotfelmérésben részesülhetnek a helyiek a Paksi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából. Az érdeklődők általános állapotteszten, vérnyomás és vércukormérésen vehetnek részt, ami után helyben konzultálhatnak a szakemberekkel, hogy a mért eredmények alapján merre forduljanak az esetleges egészségügyi problémáikkal, vagy hogyan folytassák életmódjukat. Az előző programhoz hasonlóan ez az alkalom is ingyenes, sőt, tajkártya és előzetes regisztráció sem szükséges a részvételhez.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: PAKSFM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol Meghan Trainortól szólt az All About That Bass 2014-ből, és a rendőrség biztosítja majd a Paksi FC Panathinaikos meccset, és ennek kapcsán többek között forgalmi rend változásra is sor kerül. Erről beszélgetünk következő vendégemmel, Komlósiné Kis Anettel, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével, aki itt van már velem a vonalban. Szia, Anett, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Gabi, üdvözlök minden rádió hallgatót.
1: Na hát, kezdjük a beszélgetést mindjárt a forgalmi rend változással. Ez az, ami szerintem a legjobban érdekli a hallgatóinkat. Mikortól lép életbe, meddig tart, és mire vonatkozik?
2: Hamarosan, itt az órámra nézek, körülbelül 20 perc múlva kezdődik a forgalmi rendváltozás. Ez azt jelenti, hogy a mai napon 8 órától a holnapi nap, tehát 24-e éjjel 1 óráig fognak ezek a forgalmi rendváltozások életbe lépni, mégpedig Pakson a Fehérvári úton, a Kinizsi utcában, a Sport utcában, a Toldi utcában, illetve az ahhoz kapcsolódó lakókörnyezetekben. Ami a legélesebben érinti az ott lakókat, illetve azon a környéken közlekedni vágyókat, ez a Fehérvár-Toldi utca, Mező utca, a Fehérvári út, Sport utca és Mező utca, valamint a Fehérvári út, Kinizsi utca és Mező utca közti szakaszokon, ott mindkét irányból megállási és behajtási tilalmat rendelnek el a kollégáim. Ez azt jelenti, hogy ma reggel 8 órától élesbe lép a tábláknak a hatálya, tehát sem behajtani, sem pedig megállni nem lehet ezekben az utcákban. Ez azt jelenti, hogy az ott lakók, hogyha szeretnének hazatérni, természetesen ők megtehetik. Ennek az a módja, hogy lakcímkártyájukat bemutatják az ott posztoló rendőrnek, vagy éppen annak a segítő személynek, akik ezt a lezárást biztosítják, és hogyha a lakcímüket igazoló kártyán valóban ott van az a cím, hogy éppen a Mező utca X szám alatt laknak, akkor természetesen be fogják őket az adott területre engedni. Velük kapcsolatban azonban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha lehetőségük van rá, akkor a gépjárműveiket ne az utcán parkolják le, hanem az udvarban tárolják ebben az időszakban, hiszen nagyon nagy létszámú rendőri biztosítás lesz. Ez azt jelenti, hogy sok rendőrautóval fognak találkozni az adott utcákban, amiknek a parkoltatása szempontjából is szükségünk lenne ezekre az utcakaszokra. Abban az esetben, hogyha ezekben az utcákban ma reggel 8 órától holnap éjjel 1 óráig valaki szabálytalanul parkol, ez jelenti azt, hogy akár a megállási tilalom hatálya alá leparkol egy adott útszakaszra, akkor ezeket a járműveket el fogják szállítani, és később elég nagy bonyodalmat okozhat a jármű tulajdonosának a részére, hogy ezt az autót visszakapja. Én nagyon nagy tisztelettel szeretném felhívni valamennyi Pakson közlekedő és az adott területen élő embertársunknak a türelmét, és kérem őket, hogy most ebben az egy napban mindenki a szabályok betartásával és a kérésünknek megfelelően parkolja le az autóját. Tudom, hogy sokak számára ez problémát okoz, de talán azok, akik ezen a környéken élnek, ők már a foci meccsek időszakában megszokták azt, hogy ezek az utcák, ezek kiemelten fontosak a rendőri biztosítás szempontjából, úgyhogy ezen a környéken élők már tudják azt, hogy hogyan kell parkolniuk, hogyan kell megállniuk, és adott esetben akár már ma délután is hogyan juthatnak haza biztonságban az otthonaikba.
1: Így van, és azért az önkormányzat igyekszik segíteni azokat is, akik a meccsre érkeznek bárhonnan is, hogy ne kelljen autóval érkezniük, és ne kelljen a parkoláson gondolkodniuk, mert hogyha jól tudjuk, akkor meccsjárat is indul, és hogyha erről még egy pár szót mondanál a hallgatóinknak, azt megköszönném.
2: Így van, az önkormányzat jóvoltából külön szurkolói buszok indulnak a Villany utcai parkolóból, illetve a Villany utcából és annak a környékéről. Ez pontosan azért lett így kialakítva, hogy a Villany utcában ott a piac mögötti területen jó sok parkoló van, tehát hogyha valaki vidékről érkezik a meccsnek a helyszínére, akkor a Villany utcai parkolóban leteheti az autóját, és onnét a Fehérvári úton a város által biztosított szurkolói buszokkal el tud jutni a meccsnek a helyszínére. Ezzel kapcsolatban azért még szeretném felhívni a figyelmet egy újdonságra, ami eddig nem volt jellemző a paksi foci meccseken, az pedig az, hogy az Akác utcában is megállni tilos lesz. Megállni tilos táblákat helyeznek ki az utca elejétől egészen az aljáig. ugye akik ismerősek Pakson tudják, hogy van ott egyik irányból domb, másik irányból egy lejtős szakasz, aminek a mentén ki vannak téve ezek a megállni tilos táblák, de most a meccs idejére ugyanígy a forgalomkorlátozás időszakában reggel 8-tól holnap hajnali 1 óráig az Akác utcában is teljes szintű megállni tilos várja az arra közlekedőket, illetve parkolni szándékozókat. Pontosan azért, hogy ezek a szurkolói buszok, amik viszonylag nagy létszámban fognak arra haladni, gördülékenyen tudjanak azon az útszakaszon átmenni.

0: nyilvánosak vagytok ti ebben, de most mégis egyrészt egy külföldi csapat érkezik, akik híres vagy, hát hogy is mondjam, inkább hírhetnek mondható B-középpel rendelkeznek. Hogyan készültetek a Paks Panathinaikos mérkőzés biztosítására? Különbözött-e ez bármiben a korábbi meccsek biztosításától?
1: Igen, és akkor mindjárt mondom is, de még engedd meg nekem azt, hogy itt a vendég szurkolókhoz kapcsolódóan elmondjam, hogy akik ugye Paks meccsre járók, ők tudják, hogy Németkér irányából, hogyha érkeznek a városba, akkor ott van egy kijelölt vendégparkoló, amit a korábbi időszakokban, akár az NB1-es mérkőzéseken, akár más Európa kupás mérkőzéseken engedélyeztek a hazai szurkolóknak is a használatra, hogyha vidékről érkeztek. Na most ez a mai naptól, vagy a mai napon ez nem így lesz, ugyanis az eddigi gyakorlattól eltérően kizárólag a vendégszurkolóknak lesz lehetőségük arra, hogy ezt a parkolót használják, pont azért, hogy véletlenül se alakuljon ki semmilyen konfliktus a meccsre érkező két szurkolótábornak a tagjai között. Ami az ellenfél csapatát illeti, igen, amit említetted, ők elég, az ő végközépük elég hírhet arról, hogy szeretik a balhét. Nyilván kollégáim, illetve a csapatnak a tájékoztatása szerint is ezt mindig felmérik, hogy milyen kockázata van annak, hogy ezek a szurkolók bármiféle rendbontásra készülnek-e. Nyilván ezek olyan dolgok, amikről nem beszélhetek itt a nagy hallgatóság előtt, de minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a Paks győzelmével záruljon, ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen beavatkozás a görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mindabban, hogy a saját szurkolóikat korlába tartsák, mint pedig abban, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
0: No, hát reméljük, hogy akkor ez így is lesz, és a végén pedig örülhetünk majd esetleg a Paksi FC győzelmének. Nagyon szépen köszönöm, Anett, hogy mindezt elmondtad. Van-e esetleg még valami, amit feltétlenül szeretnél hangsúlyozni?
1: Hát igazából én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy mindenki szurkoljon a Paksi csapatnak, és szurkoljuk ki együtt mind a pályán, mind pedig azok, akik otthon a tévében nézik majd a meccset, hogy a Paksiak tovább jussanak ebből a párharcból.
0: Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor további szép napot kívánok neked.
1: Én is további szép napot kívánok, szia!
0: Komlósiné Kis Anettel, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével beszélgettünk a ma esti Paksi FC Panathinaikos mérkőzés kapcsán. Most pedig zene következik, Dash Young Fly és Azaria hozza a Pannoniát 2024-ből, és majd hamarosan visszatérek.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
3: Még a július végén megkezdődő intézményi nyári szünet előtt elfogadhatja az Oroszország elleni legújabb, immár 21. szankciós csomagját az Európai Unió, közölték uniós diplomaták az MTI-vel szerdán. Brüsszeli diplomáciai források szerint az Európai Uniós tagországok nagyköveteiből álló tanács szerda reggel kezdett megbeszélést, amelyen a diplomaták a következő, az Európai Bizottság által június elején bemutatott, Oroszországgal szemben bevezetni tervezett legújabb szankciós csomag részleteit tárgyal. Az Európai Unió külügyi szolgálatának szándéka szerint a 21. szankciós csomagot a tagállamok egyetértése esetén a külügyminiszterek tanácsa még a nyári szünet előtt úgynevezett írásbeli eljárás útján elfogadhatja. Viskre, Paks-kárpátaljai testvér településére látogatott Barnabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett, adta hírül a Telepaks. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a Viski delegáció járt Pakson a városnapi alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig a paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a Viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. A munkálatokhoz szükséges forrás jelentős részét a tavaly Pakson szervezett adománygyűjtés biztosította, amelynek során több mint 7 millió forint gyűlt össze. A képviselőtestület márciusi ülésén döntött arról, hogy ezt az összeget még kiegészíti. Barnabás István alpolgármester elmondta, éppen az utazás idején érkezett hozzájuk a hír, miszerint a kivitelezés a napokban elindulhat, felállványozzák a templomot és megkezdődik a nagyértékű fa mennyezet helyreállítása.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Ma este játssza idei első konferencia liga mérkőzését a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a nemzetközi megmérettetés második fordulójában a görög Panathinaikos együttesét fogadja a Fehérvári úti stadionban. Az összecsapást megelőzően szerdán sajtótájékoztató keretében számolt be várakozásairól Bognár György, a PFC vezetőedzője.
4: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tétmeccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikos eljön ide Paksra és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Mi nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni.
3: A sajtótájékoztatón Balogh Balázs, a PFC középpályása is megszólalt a ma este 8 órakor kezdődő mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól. A játékos elmondta, tisztelik a nagymúltú görög csapatot, de komoly küzdelemre számíthatnak a nézők.
5: Itthon azért sokszor okoztunk meglepetést, és így állunk ehhez a mérkőzéshez. A legokosabb, amit tudok mondani, az az, hogy szerényen állunk ehhez a mérkőzéshez, viszont keményen bele fogunk állni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján két mérkőzésbe kell gondolkoznunk. Ilyenkor az első mérkőzést azt azért feszesebbre kell venni, illetve összesebbre szoktuk venni, úgyhogy így készülünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 9 perckor folytatódik az Ébresztő, barokk zenei alapokra épülő dal után, méghozzá Blue Barokk koncertről lesz szó, és itt a stúdióban köszönhetem, ahogy ezt ígértem nektek, Cseke Klárát és Cseke Gábort. Sziasztok, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok.
1: Így, Klára énekesként és szervezőként vesz részt majd ebben a projektben, Gábor pedig trombitán, és tőlük már megszoktuk, hogy mindig valami zenei különlegességet csemegével érkeznek ide a városba, illetve hát vannak itt a városban jelen, de most hoztak még két vendéget magukkal, Bódás Zsuzsannát, zeneszerzőt, zongoristát. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: És itt van Korényi János is, kromatikus szájharmonikás. Szia, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt!
1: Kicsit izgultam, hogy ki tudom-e mondani ezt a szót, de sikerült, jó. Na, hát akkor honnan jött a barokk zene és a jazz vegyítés? Akkor a zeneszerzőt kérdezem, mert hogy Zsuzsa, te vagy a daloknak, illetve a műveknek a szerzője, amik majd a Makovec templomban holnap, azaz 24-én este 7 órakor el fognak hangzani, úgyhogy egy kicsit avasd be minket, légy szíves, hogy honnan indult ez a gondolat.
3: Ez egy régebbi történet. 2010-es években jártam Binder Károly jazzzongora művész zeneszerzőhöz, még magánnövendékként, amikor az egyik zongora órán elkezdtünk improvizálni jazz standardekre. És a Karcsi, most már Karcsi, már jó barátok vagyunk azóta, mondta, hogy akkor most improvizáljunk barokk stílusban egy megadott jazz standardre. Ezt elkezdtük játszani, így két zongorán egyszerre felváltva, egyszerű improvizált egyszerén, és akkor kialakultak ilyen egészen régi stílusú barokkos frázisok, ugye a jazz frázisok mellett, és bíztatott arra, hogy, mert hogy én klasszikus zongora művészakot végeztem még az előző évezredben, és bíztatott arra, hogy ezek nagyon jók, és írjak ezekre a standardekre barokk változatokat, hogy írjam le, amit most improvizáltunk, illetve induljak ki az improvizációval, és írjam le őket. És minden héten készültem egy ilyen variációval, mindig más számra, és mindegyik nagyon jól sikerült, továbbra is bíztatott a mesterem, és azt mondta, hogy ezek nagyon jók, ezt adjuk ki, legyen ebből egy kotta. És akkor legyen 12 szám, legyen egy ilyen szép kerek szám, és akkor ő kiadja azt, hogy barokk variációk 12 jazz standardre. Úgyhogy ezt megcsináltuk, és utána alapítottam egy együttes még Budapesten, és velük sokat játszottuk. Ez volt a Jazz Barokk Quartet, Jelasics Péter, Vödör Bálint és Flór Noémi, velük játszottuk sokszor ezt az anyagot. Utána egy picit pihentünk, elköltöztünk Budapestről, és akkor találkoztunk kedves barátainkkal, Cseke házaspárral egy Lamantin fesztiválon, illetve hát ezt majd a férjem fogja elmesélni, mert ő az, aki találkozott velük, és aki segítette, hogy barátságot tudjunk kötni egymással.
1: Hát akkor halljuk ezt a történetet, János.
4: Ha jól emlékszem, ők könyvelőt kerestek éppen, és úgy néztem ki, mint egy hivatalnok könyvelő, hogy vajon mit keres ez az ember a Lamantin Jazz Fesztiválon. Aztán azóta is próbálok annyit gyakorolni, meg koncertezni, hogy levetkezzem ezt az imást. Nem tudom, sikerült-e. A lényeg az, sikerült. Hogy... A,
1: most ne, egy strandolóra emlékeztet ebben a pillanatban.
4: Tehát hát kialakult, hál' Istennek ez a barátság. Azóta is többet járunk így egymáshoz. Paks, Sopron, Szentgyörgyhegy között ingázunk. Próbálunk minden évben találkozni, és koncertezni. Most a Kláriék jóvoltából vagyunk ugye itt, és hát várjuk a holnap esti koncertet, ami biztos szép esemény lesz.
1: Egy kicsit beszéljünk arról, mert én most elkezdtem azon gondolkodni, hát a jazzzene azért alapvetően nem egy könnyű műfaj, ugye? De a barokk, ha lehet azt mondani, a barokkor nagyon túldíszített, tehát szóval valahol úgy érzem, hogy ez még nehezebbé teszi a jazzt, nem? Hogyha ezzel vegyítitek, Gábor vagy Klári, ti ezt hogy látjátok?
5: Mind a két műfaj nehéz műfaj, ha így állunk hozzá, de mind a két műfaj könnyű műfaj, ha így állunk hozzá.
1: Ja, jó, oké. És jó zenésznek minden könnyű.
5: Azért működik a kettő együtt, mert mind a kettő műfaj a saját korában elég improvizatív műfaj.
1: Uh-huh, értem. Na és miért pont...
2: Bocsánat, igen? Csak el kell mondjam ahhoz, hogy azt mondtad, hogy jó zenésznek. Valóban, tehát itt az a nagyszerű, az itt felvonuló zenésztársaimba, hogy klasszikus zenébe is otthon vannak, és a jazzbe is. Ez nem mindig társul.
1: Hogy áll össze a csapat azért, akkor azt mondjuk el, légy szíves, hogy kik fognak fellépni holnap 7 órakor a Makovec templomban?
4: Beleszólnék, hogy a, hogy mondják, a kényszer erényt szül, vagy hogy van a mondás. Tehát a Zsuzsi próbálja a családunkat bevonni a zenébe, hogy mert akkor úgy nagyjából mindenki kéznél van. És a holnap esti koncert kiegészül a fiunkkal, aki basszusgitározik, és a lányunkkal, aki kahonozik. Van még egy gyerek, aki most nem vesz részt, ő meg gitáros lenne. Tehát ezt az anyagot mi már többször előadtuk a családi formációban. Legutóbbi egy nagyon illusztris helyen a pesti Vigadóba zajlott le. Ott még annyit mondanék ehhez a projekthez, hogy én képzőművész vagyok eredetileg, és eredetileg ide is szerettem volna a szobraimat elhozni, amik zenész szobrok. Sőt, nem fértek be az autóba, de amennyiben igény van, vagy adódik máshol lehetőség, nagyon szívesen viszem a szobrokat is installációnak.
2: Ezek gyönyörű szobrok, tehát ilyen modernek, és
4: de figurális, 11 darab.
2: 11 darab, és úgy teszik ki őket, hogy övezze ezt az egész koncertet, tehát ad egy másfajta nézetet is.
1: De az mit jelent, hogy zenész szobrok?
4: Hát az, hogy különböző hangszeres alakok. Ezek ilyen félfigurális, kicsit ilyen neolitikus, tehát ősi formavilág, nagyon egyszerű, lecsupaszított formavilág, de felismerhető egyértelműen. Tehát mondjuk azt, hogy figurális szobrok.
1: Aha. Klári, mint szervező, miért pont a Makovec templomot választottátok, és egyáltalán azt még meséljétek el, hogy amikor először beszéltetek erről Jánosékkal, hogy egy ilyen koncertet ide Paksra elhozatok, ez ti nektek, hogy fogadtátok?
2: Hát mi már több egyére szerepelünk a Zsuzsáékkal, ugye először a Gábor lett felkérve, mert hallották, hogy nagyon szépen trombitál, aztán mondták, hogy ha már ott ülök, akkor én is énekelhetek egy párba. De hogy miért a Makovec templom? Azért, mert ez egy olyan különleges zenei csemege, ami úgy gondolom, hogy megérdemel egy különleges helyszínt is. És szerintem ez így együtt nagyon működni fog. És ugye a mostani alkalom úgy jött, hogy hál' Istennek a Paksi Humánpolitikai Bizottság tért adott ennek a fellépésre, és pályáztam, kaptunk pénzt, és így két koncertre, két nyári jazz koncertet tudunk így létrehozni. Ugye ez a mostani a Blue Barok, illetve augusztus 28-án lesz egy cseke jazz koncert. És ugye mindezt a Quint Egyesület jóvoltából és segítségével csináljuk.
1: Hogyan gyakoroltok, hogy hogyan áll össze ugye itt azért a repertoárt, azt most már tudjuk, hogy
2: nagyon
1: Zsuzsa írta. Igen, viszont ugye most talán Sopronból érkeztetek, így jól vettem ki János szavaiból? Hát az nem itt van, azért összepróbálni a darabokat szerintem nagy kihívás lehet, nem Zsuzsa?
3: Igen, de mivel tényleg ez most már a sokadik koncertünk így együtt, most csak annyi, hogy fel kell frissíteni az anyagot. Hát ezt úgy szoktuk csinálni, hogy ilyen jazz táborokat szervezünk magunknak, tehát az első ilyen az a Szentgyörgyhegyen volt, ahol nekünk van egy nagyon szép házunk, és egy alkalmas pincehelységünk is, ahol nagyon jól lehet gyakorolni, úgyhogy volt olyan, hogy egy hétig nálunk voltak Kláriék, és minden nap azt mondtuk, hogy 10-től próbálunk, 10-től délig, és utána 6-tól 8-ig, vagy most már nem emlékszem pontosan, de egy ilyen konkrét időpont. Úgyhogy ez csak így lehetett.
1: Értem, most kezdem megérteni, hogy akkor tulajdonképpen ez nem egy olyan értelemben ősbemutató Pakson, hogy a Klárék most csatlakoznak be, hanem ezt már máshol, ahol előadtátok, ők ugyanott voltak, vagy ott voltak.
4: Ezt nem is lehet másképp. Hadd mondjam, ugye igényesebb jazz zenék úgy állnak össze, hogy vannak megírt részek, és akkor van az improvizáció. És hát nyilván a megírt részeket, ahol mint uniszónó van, vagy van egy szerkezete a számnak, azt azért a zenészeknek át kell nézniük. És ez most hatványozottan igaz, mert vannak megírt barokk részek, vannak megírt grúvok, megírt átvezetők, és ott egyszerre illik érkezni, meg tudni kell, hogy mit játszik az ember. És ezt a szerkezetet, tehát van egy keretezőt szerkezete a számoknak, és azon belül jön létre a szabad tér, az improvizáció.
1: Egyszerre illik érkezni, erről csak az jutott eszembe, hogy mi hallgatók észre nem vesszük, hanem egyszerre érkeztek, az egész biztos. Viszont Gábor, téged kérdeznélek arról, hogy miért tartjátok fontosnak, hogy Paks kulturális életébe ilyen zenei csemegéket is elhozzatok, mert egyébként rengeteg hasonló és tényleg tök jó projektetek van, így Klárival általában véve is. Miért fontos ez számotokra? Jó kérdés.
5: Jó kérdés. Tehát, hogy,
1: imádjuk.
4: Rég találkoztunk.
5: Rég talán, igen.
1: Korán is van.
5: Tehát, hogy a közönséget, a hallgatóságot mindig meg kell kínálni ilyen csemegékkel. Ahhoz, hogy Én mindig elkötelezett híve vagyok annak, hogy neveljük a hallgatóságot a jó zenére. És mindig törekszem arra, hogy amikor előadunk, bármilyen formációval is, az minőségi legyen, és az emberek ezt tanulják, hogy ezt keressék. Uh-huh. Bármilyen stílus, csak minőségi zene legyen.
1: Valaki még szeretné kiegészíteni esetleg?
4: Én igen, évek óta tépelődünk, meg beszélgettünk ezekről, hogy változik az általános kulturális közeg, színvonal, és ugye azt szokták mondani, hogy a kereslet határozza meg a kínálatot, amivel viszont én nem értek egyet. Tehát mikor 40 éve egyetlen adó működött, akkor azt kellett szeretni, és azokat a kvíz műsorokat, vagy kulturális műsorokat nézték az emberek. Azt szerették, arról beszélgettek. Mert ez volt a kínálat. Na most, hogyha van egy koncert Pakson vagy bárhol, és az éppen az a koncert, aki szeretne elmenni, érdeklődni, azt a kínálatot kapja, és hát azt hiszem, hogy a kereslet igazodhat ehhez, és jól jár. Tehát ugye ezt a mottót én ezt nem akarom elfogadni, hogy a kereset határozza meg a kínálatot, mert akkor érdekes módon minden csak zuhan lefelé.
1: Hát egyébként Pakson szerintem nagyon jól fogadják, és nagyon sokan szeretik a ti produkcióitokat. Most legutóbb a Dunaparton volt ugye egy ilyen jazzhajó, és ott is zenéltetek. Szóval hát bízom benne, hogy akkor erre is fogékonyak lesznek. Kinek ajánlanátok egyébként, Zsuzsa?
3: Ezt a mai koncertet?
4: Uh-huh. Bárkinek?
3: Holnapit, bocsánat.
1: Ja, bocsánat, igen, már most csütörtök van. Tehát holnap, július 24 este 7 óra.
3: Én szerintem ez az a fajta zene, amit mindenkinek ajánlanék. Tehát fiataloknak, időseknek, akár komoly zenészeknek, akár jazz zenészeknek, akár laikusoknak, és igazából mindenkinek, mert kétféle stílus is szerepel benne, tehát mindenki megtalálja azt, ami legközelebb áll hozzá.
1: Akkor mondjuk el még egyszer a legfontosabb információkat, lassan ugye lejár az időnk, de hogy mikor, hol, és ugye jól tudom, akkor jegyet kell venni, váltani.
2: Igen, 2000 forintos belépő
1: jegy, és akkor július 24-e, péntek, 19 óra, és Blue Barok koncert.
2: És a Makovec templomba sok szeretettel várunk mindenkit.
1: Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, köszönjük. És akkor kíváncsian várjuk, majd holnap mi is bekukkantunk a koncertetekre, és további szép napot kívánok akkor nektek.
2: Mi is, sziasztok!
4: Köszönjük szépen, szervusztok!
1: Cseke Klárával, Cseke Gáborral, Bódás Zsuzsannával és Korényi Jánossal beszélgettünk a Blue Barok koncertről, ami, ahogy hallhattátok, holnap este 7 órakor kerül megrendezésre a Makovec templomban. Most zene következik, és a zenék után pedig Tóth Gábor harcpolgármestere csatlakozik majd hozzám.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 36 perc van, és Morionesztől szólt a fél lábbal itt a Paks FM élesztő című műsorába, ahova megérkezett következő vendégem, méghozzá Tóth Gábor harc polgármestere. Szerbusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a kedves hallgatókat.
1: A nagy kérdés, mi újság harcon? Te ugye régi motoros vagy, ezt mondjuk el a Paks FM hallgatóinak, akik nem ismernek, 2014 óta vagy harc polgármestere, úgyhogy jó néhány ciklus bennem van már a kezedben, szóval kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit sikerült ez alatt az idő alatt megvalósítani. Most kezdjük ki a 2024-től kezdődő időszakkal, hogy nem kell annyira visszamenni egészen 2014-ig, de majd azért arra is kitérünk, hogy mit sikerült megvalósítanod az álmaidból, ami a települést illeti. Szóval akkor az elmúlt időszakban miket sikerült megvalósítanatok?
2: Igazából 2024-től az elképzelésünk azok nem mindig úgy alakultak, hogy mi szeretnék. Viszonylag sok pályázatot adtunk be kisebb, nagyobb eredménnyel. Magyar falus pályázatokon nyertünk járlára, járdalapanyagra. Az óvodaudvart újítottuk föl teljesen, kapott egy gumiszőnyeges ütéscsillapítást, bocsánat, új játékokat sikerült felújítanunk, lecseréltük az óvodának a kerítését, amilyen nagyobb létékű van, és most az EON-nal közösen van egy fejlesztés, egy naperő művet szeretnénk készíteni, vagy napelemes rendszert harcolni, és ehhez az biztosítja a fejlesztést, mert kicsit elavult volt a hálózat. Ez most fog befejeződni augusztus 31-én. Ez 23 óta húzódik ez a projekt, de most, ha minden igaz, akkor vége lesz ennek a rendszernek is, és akkor át tudják adni az új trafóállomást, és a falu központi részén meg fog újulni a villamosenergiaellátási rendszer.
1: Az mit jelent, hogy a középületeket minden tekintetben napenergiából fogjátok például ellátni?
2: Ezt szeretnénk, tehát már egy ilyen folyamat elindult, az óvodára régebben fölkerült már a napelem, 2023 az utolsó lehetőséggel, amikor szaldóba lehetett csatlakozni, akkor beadtuk még az igényünket a faluházra, ott még nem falósult meg, a konyhára fölkerült a napelemes rendszer, ott egy 10 kW-os van, ezzel teljes mértékben tudjuk fedezni a konyhának és a hozzá kapcsoló létesítményeknek a villamosenergia ellátását, és az önkormányzati hivatal épületére is fölkerült a napelemes rendszer ebben a részben. Tehát mikor volt ez a Covid-tól történő energiaárobbanás, mi egy kicsit kedvezőbb helyzetben voltunk, mint a többi települést, mert a szaldós elszámolás révén mi önellátók voltunk.
1: És ezt tudatosan fejlesztetted ez irányba a települést, vagy fejleszted ez irányba a települést, hogy az alternatív energiaforrásokra is építkezel, mert ugye egyébként van országszerte több példa, például Bój az, ahol nagyon előre tart tudomásom szerint legalábbis az alternatív energiaforrások használata. Nálad ez tudatos, vagy egyszerűen a pályázati lehetőségek adták ezt?
2: Pályázati lehetőség adta, és tudatos is volt. Tehát amikor lehetett rá pályázni, mi pályáztunk, ebbe segített a Paks Jellemű, a Jövőnk Energiája alapítványnak a programja, a konyhán saját erőből valósult meg bizonyos rész. Tudatosan mentünk előre, mert bocsánat, így mondom, előre kell menekülni. Tehát az embernek résen kell lenni, és ha lehet, akkor egy-két gondolattal, mozdulattal előrébb kell lennünk, mint a többiek, mert akkor, tehát aki először lép, az nyerni fog a rendszeren. Mi a konyhán ezzel éves szinten a 7-8 ezer forintos energiaköltséget takarítunk meg.
1: Harcon miből élnek egyébként az emberek? Ott vannak cégeitek, vagy inkább Szekszárdhoz kötöttök munkahelyi
2: helyi mezőgazdasági vállalkozók vannak részben. Van a Brill Pálinka ház, akit mindenki ismét, a Diófa, aki nagyobb munkafoglalkoztató, de a lakosságnak a döntő része a Szekszárdra jár be dolgozni. Ez nekünk előny is. A Szekszárd közösség 12 kilométerre vagyunk Szekszárdtól. A faluból előbb érek Szekszárdra, mint a Szekszárd egyik végéről áttérek a másikra. Viszont nagyon sokat kell tenni azért, hogy a falu ne egy alvó település legyen, hogy hazajönnek az emberek, és akkor csak pihennek, és ne vegyenek részt a közösségi életbe, vagy egyéb rendezvényeken ne üljenek el. Tehát ezen nekünk nagyon sokat kell dolgoznunk.
1: És hogy látod a helyi közösséget? Jó összetartó a harci közösség?
2: Én úgy gondolom, hogy viszonylag jól összetart a közösség. Sikerült egy nagyon jó szakember találnunk a faluház vezetésére, aki összetartja a közösséget. olyan szinten, hogy babamama klubot szervez a kismamáknak, ezt fölvittük a mini bölcsödébe, tehát van egy mini bölcsödénk órával egybekötve, hogy lássák a szülők, hogy milyen helyre fog esetleg hozzánk akar iratni a gyerekét bölcsödébe, vagy irakorba illetve lássa a bölcsödét, lássa a szülőket, a gyerekeket, lássa a nevelőket, hogy bocsánat, mindenkinek fontos a saját gyerek, és a szülő nem érzi biztonságban az órával, vagy a bölcsödébe a gyerekét, el fogja vinni. Nekem az a célom, hogy ott legyen, tehát a faluba születettek, vagy esetleg akinek szimpatikus harc, behozza az óvodába, az iskolába, a bölcsödébe a gyerekét, a bölcsödébe, vagy az óvodába a gyerekét, az jól érezze magát, és itt maradjon, és vigye a település jó hírét. Az intézmény jó hírét. Tehát a jó hír az sokkal lassabban terjed, mint a rossz hír. Tehát a rossz hír, az pillanatok alatt felrakják a közösségi miádőbe, és megy. És a jó hírért nagyon meg kell dolgozni, hogy jó híre legyen az óvodának, és szeressék odózni a szülők a gyereket, és biztonságban érezzék. Tehát el tudom mondani, hogy van Kölesről, Kistormásról, Kakasról szül, aki odahozza harcra bölcsödébe a gyerekét, mert ő azt mondta, hogy biztonságban ért, ő Szekszárdon dolgozik az anyuka, neki ez nem távolság, hogy a hatos útról följöjjön harcra, behozza a kisfiát, és utána visszamenjen.
1: Uh-huh. Könnyű megtalálni egyébként a szakembereket, vagy azért ezzel küzdötök?
2: Ezzel mindenki küzd, és nagyon nehéz jó szakemberet találni. Nekünk ebből a szempontból szerencsénk van, nagyon jó, mind a két intézményvezetőnk jók, összetartják a csapatot, nem panaszkodhatunk a hivatali dolgozókra, a jegyzőkre, tehát sikerült egy olyan ütőképes és jól működő, önállóan működő csapatot összerakni, hogy mindenhol működik minden, megfelelő szabadságot kell adni a dolgozóknak, a vezetőknek ahhoz, hogy a saját

0: egyéb kommunális eszközökre, ezek voltak a nagy értékek. A következő körbe pedig akkor a napelemes rendszert szerettünk volna megcsinálni a faluházra, mert ott még nincs, hogy annak a fűtését ki tudjam váltani, mivel realista, tehát 200 köbméter forint per köbméter áron kapjuk nagyságrendileg a gázt. Én így a téli időszakban nem tudom üzemeltetni a faluház, tehát a programokat úgy kell beütemeznem, hogy a programok üzeme az október közepe végére befejeződjön, mire megjön a rossz idő, és akkor télen tudunk tartani egy vagy két programot, mert a költségvetésünk nem bírja, hogy fönntartsam a faluház fűtését, és ezt szerettük volna megcsinálni, erre sajnos nem nyertünk, majd várjuk, hogy a további lehetőséget, hogy mit legyen.
1: Oké, nem tudom, líder pályázaton indultatok-e?
0: Indultunk, de még nincs eredményhirdetés, azon várjuk mi is. Ott a rendezvényeket szerettünk volna az idévre megvalósítani. Falunapra pályáztunk, Születi Fesztiválra, ami minden év szeptember közepén van. Nekünk egy ilyen születi mulatság. Akkor előkerülnek a népviseleti ruhák, gyerekek felöltöznek. A hintós vonulás az részben valósul meg, mert hintó van, ló van, de a gyerekeket már inkább utánfutón is kis traktoron vannak szállítva, mert így kényelmesebb gyalogolni vele, mert tehát a szülők egy része beöltöztette a 2-3-4 éves gyerekeket is népviseleti ruhába, és ők sajnos nem fognak bírni 4-5 kilométert gyalogolni, ez így kedvezőbb.
1: Oké, tehát akkor a líderről, tehát amíg még nincsen eredményetek, viszont nézzük meg akkor a Születi Fesztiválnak az egyéb programjait. Nem tudom, hogy itt ilyenkor fellépők is vannak, vagy csak a felvonulás van.
0: Igazából fellépőink nincsenek, felvonulás, tehát a két részlete tevődik föl. Van egy felvonulási rész, ahol beöltöznek a gyerekek, megvannak a fényképezkedések, minden akkor van egy lényegben végvonunk a falu egy részén, megvannak a megálló helyek a bírónő, jegyzőné, vajdáné, ahol megállnak, tánc következik, ott táncolnak, megvannak vendégelve a gyerekek, és utána pedig ez a 4 óra, 5 órakor befejeződik, és akkor 7 órakor indul az esti batyús bál, jelleggel a bál, és ott a falu lakossága népzenébe, meg mindenne tudja izélni, el tudja szórakozni élő zenével.
1: Aha, oké. Mennyire aktív a falu lakossága ilyenkor?
0: A bálokat nagyon szeretik az élő lakosság, tehát itt durván teltházunk van, 70-75 férőhelye, és a művelődési házunk is az ömmel teltházban be tudnak jönni teljes mértékben.
1: Mi az, amit harcról elmondanál valakinek, aki soha nem járt még ott?
0: Szerintem egy élhető és szép település, ami furcsa a faluban, szerintem sokaknak, akik átmegy a falun, hogy igazából egy kis részt látnak a faluból. A falu zöme az két hölgybe épült be. És az a főútról nem látszik, aki például megy Szekszárdról Siófokra, az a faluból egy 4%-ot lát, átmegy rajta és nem lát semmit. Működik egy nyugdíjas klubunk, ami működik minden évben szünidei elején. Elkezdünk egy ilyen nyári foglalkoztatót csinálni a gyerekeknek. Rengeteg gyerek jár le erre, a kézműves foglalkozástól van. Megyei könyvtárkoktól kapunk segítséget, ők küldenek előadókat. Erre a rendezvénysorozatra ez elindul június 20-a, 25-e. Az iskola kezdés után is, ez egészen augusztus közepéig tart. Augusztus közepén szoktunk tartani egy habpartit, amivel meg egy nyár zárót, azt augusztus 20-a után egy nyár záró igazából utcabál jellegel egy rendezvényt, és ezzel van vége. Ami jó még, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a szekszárdi rendőrkapitánysággal, és minden évben megkérjük a rendőrkapitány urat, meg a munkatársit, és kijönnek nekünk a gyerekeknek egy ilyen közlekedésbiztonsági, baleset megelőzési, és egyéb a gyerekeket érintő veszélyforrásra felhívják a figyelmüket, ez viszonylag nagyon jól működik, ezt nagyon szeretjük, és működik. Szeretnek a gyerekek járni, vannak vendéggyerekeink, akiknek van harci kötődésük, Kölesdről, Kistormásról, és minden nap egy olyan 15-től 30 gyerekig foglalkoznak a kolléganő vele, és ez reggel 9-től délután 1-ig, délután 1-től mindenki elmegy ebédelni, és akkor otthon vannak. Én úgy gondolom, hogy ez nagy segítség a szülőknek, mert mindegyünknek probléma a szülőként, mindenkinek probléma a nyári szünet, hogy mit csináljon, mit kezdjen a gyerekével, táborokba elvisszük, de ez is véges, és ez egy, én gondolom, hogy egy jó kérdezem, és ez most már 4-5 éve megy ilyen szempontból, hogy foglalkoztatjuk a gyerekeket. És akkor felügyelet van, a szülő tudja, hogy jó helyen van, a gyereke felügyelet van, foglalkoztat,

0: olyan dolgokat csinál, ami egy későbbi időpontban neki hasznára válhat.
1: Oké. Akkor még arról beszéljünk mindenképpen, ugye a szüreti felvonulást már említetted, de hogy az ő folyamán lesz-e még, vagy a nyár folyamán valamilyen program?
0: Ez a nyár búcsúztató az meg lesz tartva, az lesz olyan augusztus 20-a utáni héten, még pontos időpontunk nincs. Lesz egy idősek napi rendezvényünk, amit minden évben meg szoktunk tartani, és a falu karácsony az még kérdéses, hogy és milyen formában tudjuk megtartani. Ide mindenhol a vendégelőadókat is szoktunk hívni, hogy kicsit feldíszítsük, vagy megünnepeljük méltóképpen az időseket, és zömmel az óvodások is egy kis műsorral meg szokták lepni az időseket.
1: Szuper. És akkor egy utolsó kérdés még itt harc kapcsán, hogy a jövőnek mik a tervei? Ugye a napelemes rendszert azt már említetted, hogy azt mindenképpen szeretnétek megcsinálni, de gondolom azért még áll előttetek más feladat is, amire majd pályázni fogtok.
0: Rengeteg feladat van még sajnos előttünk, tehát top pluszos pályázatok vannak beadva, még nem készült eredmény. Igazából itt szeretnénk a visszamaradt utcák egy részét felújítani, szeretnénk biciklis közlekedését átalakítani a harcot. Bár mi benne vagyunk a toppos projektekben, az első részben a Szekszárd siófoki bicikliút hálózatban. Ennek egy része megvalósult a megyei önkormányzat részén, egy része megvalósult a mi pályázatunkban. Most megy a további fejlesztése a Medináig vagy Kölesdik, ennek nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Nekünk van olyan beadott külterületes pályázatunk, ami ennek az útnak a része, azt nyertük. Ennek a kivitelezése majd évvégén, jövő év elején fog elkezdődni. És járdákat kell még felújítani, középületeket szeretnénk rendbe tenni, felújítani. Visszakaptuk a Takarékszövetkezetnek a volt épületét, azt szeretnénk átalakítani egy ilyen közösségi térre. Meg... De lényegében ezek sok elképzelés van, és nehéz erről így összeszedni beszélni.
1: Semmi gond, figyelj, tehát ez is elég sok információ volt, amit elmondtál. Hát igen, mindenki előtt elég nagy feladatok állnak szerintem az összes polgármester előtt, de hát akkor sok sikert kívánok ahhoz, hogy amit tudsz, azt megvalósítsál. Egyébként 2014 óta mire vagy a legbüszkébb?
0: Sok mindenre igazából. Tehát az első olyan projekt, ami megvalósult 2014-ben, amivel kezdtük, az az orvosi rendelőnek a felújítása volt, átalakítása, korszerűsítése. Elmondhatjuk, hogy hál' Isten van házi orvosunk. Igaz, hogy most perpillanat még hetente csak egyszer tud kijönni, mert babát várt, megszületett a kislánya, és még nem kezdett el teljesen dolgozni, de van. És utána nagyon sok olyan nagyobb projektünk van, ebben segített a Jövőnk Energia Alapítvány, annak a pályázatai, temetőt korszerűsítették, rendbe tettük, bekerültettük, ravatalozót újítottunk föl, csapadékvízelvezetést megcsináltuk a falu egy részén, utat újítottunk föl, járdákat csináltunk meg a település egy részén, a visszamaradt szennyvízberuházást sikerült befejezni, mert egy utca az előző részben kimaradt, annak a szennyvízelvezetése megoldott. Mondhatom azt, hogy a falu lakosságának a 99% vagy 98%-a használhatja a szennyvízelvezetési rendszert, rá tudtuk kötni. Ez úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolgok egy ilyen 800-850 fős falu életébe.
1: Na hát akkor tényleg van mire büszke lenni, hogyha ennyi mindent föl tudsz itt sorolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és további sok sikert kívánok akkor harc vezetéséhez.
0: Köszönöm szépen, és szép napot kívánok a hallgatóknak is.
1: Tóth Gáborral, harc polgármesterével beszélgettem, most pedig zene következik, a Fiesztától szól az Aki elmegy, ugye hazatér 2003-ból, és utána majd Robi hozza nektek a híreket.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljutatott közleményében azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása, a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák szintere, tette hozzá. A legfőbb ügyész azt írta, a tisztségről való lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása. Úgy fogalmazott, az ügyészség működése és függetlensége semmilyen körülmények között nem szenvedhet kárt a legfőbb ügyész körül kialakult nemtelen, politika által motivált küzdelmek miatt, ezért nem kíván tovább részese lenni annak, ahogy a személye körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé válik. Áll a közleményben. Benyújtotta lemondását Medina polgármestere, döntését szerdán jelentette be a település közösségi oldalán. Lang Katalin Medina polgármestere tegnap tájékoztatta a képviselőtestületet és a lakosságot, hogy július 31-ével lemond a település vezetői pozíciójáról. Döntését egyelőre bővebben nem indokolta, csupán az önkormányzatokról szóló törvényi bekezdésre hivatkozott, ami a lemondás pontos menetét tárgyalja. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőtestület következő ülésén kell ismertetnie. Lang Katalint a 2024. június 9-i önkormányzati választáson szavazták meg Medina polgármesterévé, amikor függetlenként indult. Befejeződtek a 2026-os évi aratási munkák Tolnavár megyében, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolnavár megyei szervezete. A kedvező betakarítási időjárásnak köszönhetően a munkálatok zavartalanul zajlottak, azonban a tenyészidőszakot végig kísérő tartós csapadékhiány, a hőhullámok és a szélsőséges időjárási események jelentősen befolyásolták a termés eredményeket. Tolnavár megyében összesen 84.269 hektárról 444.224 tonna terményt takarítottak be. Az őszi árpa átlagtermése mintegy 6,1 tonna volt hektáronként, az őszi búzáé 5,5 tonna per hektár lett. A termés eredmények között ugyanakkor jelentős különbségek alakultak ki, míg a jobb vízgazdálkodású területeken kiemelkedő hozamok születtek, addig a szárazság által leginkább érintett térségekben számottevő terméscsökkenést tapasztaltak. A betakarított gabonák minősége összességében kedvező, több gazdaságban malmi, illetve prémium minőségű búzát és árpát is betakarítottak, viszont a termés mennyiségét továbbra is elsősorban a csapadékhiány és a termőhelyi adottságok határozták meg. Az aratás lezárását követően a gazdálkodók megkezdték a szalma betakarítását, valamint a tarlóhántási és talajelőkészítési munkákat. A rendkívül száraz talajállapot miatt azonban sok helyen csak korlátozottan végezhetők ezek a munkálatok, ezért a termelők a talajnedvesség megőrzésére törekednek. Két baleset is történt tegnap Tolnavár megye útjain. Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze az M9-es autóút 12-es kilométer szelvényénél Bogyiszló térségében szerdán kora délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tolnai önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalmi akadályt okozó balesethez az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek, az esetleges sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek további információt. Szerdán kora este egy kocsi bejáró betonhídjának ütközött egy gépkocsi nagy dorogon a 63-as főút Kossuth utcai szakaszán a 26-os kilométer szelvény közelében. A baleset következtében a jármű tetejével az árokba borult, két utasa a nagydorogi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. Az esethez a paksi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, a hatóságok a szükséges munkálatokat félpályás útlezárás mellett végezték.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottál.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 9 perc van, folytatódik az élesztő, és ahogy azt ígértem nektek, 24 fokot, sőt most már 25 fokot mutat a stúdió hőmérő, szóval az a 22 fok, amit reggel még mutatott az időkép előrejelzés, az tényleg nem jött be, és tényleg melegebb lett, és egyébként pedig az utakon úgy látom, hogy egyelőre baleset továbbra sincsen szerencsére. Na, ez jó hír, viszont itt van velem Levi, a másik jó hír.
2: Ja, azt hittem, hogy ez, igen, ez a viszont itt van velem Levi, ami
1: kevésbé jó, igen, de
2: kicsit szúrjuk el a hangulatot. Hello, Gabi.
1: Jó, hát ez rajtad múlik, hogy most elszúrod a hangulatot, vagy sem.
2: Ja, azt hiszem, a balesetmentes közlekedés az valahol az én felelősségem.
1: Nem, nem, az nem a te felelősséged, mert te biztos, hogy balesetmentesen közlekedsz.
2: Én nem
1: is nem autózol. Ami szerintem nagy dicséret egyébként, úgyhogy egy tapsot megérdemelsz.
2: Oh, ezért meg...
1: Álló taps.
2: Senki nem respektált még rá ezért.
1: De abszolút, én egyébként ezt nagyon bírom.
2: Ó, Gabi.
1: Nagyon bírom.
2: Kösz szépen.
1: Úgyhogy te vagy az egyedüli paksi szerintem, aki a karbonlábnyomhoz nem járul hozzá túl nagy mértékben.
2: Nem, én amikor csak tehetem, helikopterrel megyek mindenhol.
1: Ja, jó, akkor ezt visszaszívtam. Akkor ezt visszaszívtam.
2: Több hektoliter kerozin.
1: Na.
2: Az az a lábnyomom naponta.
1: Nagy dologra mész.
2: Azaz, akár persze, igen. Akár föl a lakótelepre. Nem, valóban mindenhova gyalog. Én nem tudok vezetni, nekem gyakosítványom, ez nem titok. Egyszer ma lehet, hogy lesz. Nem tettem le róla teljesen. Biztos, hogy én mondtam már itt is egyszer a beszélgetés során, hogy egy barátom, aki egyidős velem, megszületett a kisfiúk, és ezért ugyanúgy, mint én, nem vonzott a soha a vezetés, meg innen, de emiatt most ő fogta magát, és megcsinálta a jogsit, és azt mondta, hogy egy 35 év óta szúnyadó tehetsége tört felszínre, mert hogy nagyon jó benne, és pillanatok alatt levizsgázott mindenből, és nagyon smoothul megy neki. Tehát nincs még minden veszve.
1: Igen, lehet, hogy ez nem egy lezárt történet, bár egyébként azt szoktam mondani egy ismerősöm, hogy addig vagy boldog ember, amíg nincsen autód, mert onnantól kezdve, hogy van autód, baromi sokba kerül, egyre többbe fog kerülni.
2: Igen.
1: Szóval jobb, igen, ha nem szoktatod hozzá.
2: Igen, és vannak olyan ismerőseim is, akik ugyanezen az alapon, bár kiváló sofőrök, de mindenhol tömegközlekednek már egyszerűen. Hát nem is az, hogy gyorsabb, meg... Hogy mondják azt, hogy convenient? Elfelejtek magyarul, az kemény.
1: Kényelmes.
2: Kényelmes, igen,
1: szívesen.
2: Jó. Köszönöm.
1: Nem tudom, hogy mondjátok ti magyarok.
2: Igen, Istenem, ezt nagyon el akartam kerülni, ez borzasztó. Jó, mindegy, de szóval nem olyan kényelmes, meg olyan gyors, mint egy kocsi, de hogy olcsóbb, meg kevesebb vesződtség,
1: az viszont biztos.
2: Szóval tudod, a mérleg két nyelve.
1: Igen.
2: Azt mondom, hogyha megszületik egy kicsi, akkor abszolút indokolt egy verda, meg egy jogosítvány. Hogy
1: nem, bár a 80-as években is, amikor még nem volt egyébként, akkor is felnőttek gyerekek.
2: Felnőttek gyerekek, igen.
1: Ez már a mai szülőknek az ilyen kényelmessége. Igen. Na, de azt is mondd el nekem, hogy helikopterrel mész a Makovec templomba holnap a Blue Barok koncertre?
2: Ott most jó, nekem szegezted ezt a kérdést. Azt, Gabi, ez az egyik legkomplexebb kérdés volt, amit valaha nekem szegeztél.
1: Hát figyelj, hogy ott úgy leszáll, megnézném, ahogy leszáll a helikopter.
2: Igen, persze, és ez hozzáadódik a szónikus élményhez is. Most volt a beszélgetés, jöttek,
1: igen,
2: és megosztották.
1: Igen, most volt Csekek Lelékkal a beszélgetés, ugye holnap 7 órakor lesz a Makovec templomban ez a különleges koncert. Te mennyire szeretted a barokk zenei stílust?
2: Néha elég egy síkú tud lenni azért már, hogyha belegondolsz.
1: Én pont azért szeretem egyébként, mert annyira szép dallamvilág.
2: Igen, csodálatos, Johann persze.
1: Johann Sebastian Bachot imádom.
2: De természetesen, tehát lehet ezt nagyon jól is csinálni, csak voltak olyan stílusjegyei, meg olyan fogások benne, amik azért nagyon, nagyon ismétlődnek, és nagyon érződik rajta, ez azért van, mert divatos, mert ez most éppen a commerce zene.
1: Igen, de hát...
2: Ugyanúgy, ahogy a modern popra vissza fog tekinteni az ember, és ez minden szám ugyanúgy hangzik.
1: Igen.
2: Úgy néha azért ott is megvoltak.
1: Igen, de szerintem minden stílusra igaz, nem? Hogy minden stílusnak van egy nagyon jól megfogható stílusa, és akkor az alapján, tehát bármit eljátszol, akkor úgy egy idő után, ugye hát a blues, tehát nekem a kedvenc példám a blues, hogy minden,
2: igen,
1: blues koncerten az ötödik számtól, igen, már csak ugyanazt hallod.
2: Igen, ezt ugyanaz a lüktet, és nagyon menőnek kell lenni ahhoz, hogy ebből még cikkek jozzák.
1: Igen, de hogyha azt belegondolsz azért, hogy a barokk, ami eleve, ezt mondtam is ugye a Kláriéknak, amikor itt voltak, hogy eleve egy ilyen nagyon színes, nagyon, nagyon virtuóz
2: barokkos
1: tudást, igen, barokkos, virtuóz tudást igényel. A jazz is, tehát ugye még ezt a kettőt összevegyítik, hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből egyébként mit lehet kihozni.
2: A jazz az kaland kedvelőbb műfaj azért ebből a szempontból. Mert ott például, na, ott el lehet menni olyan irányokba, talán a jazzbe. Nem is feltétlenül virtuózitás miatt, hanem azért, mert a jazz az, hogy a zenének szabad a felfogása, az a jazz. Tudod? És ott tényleg ott elmennek olyan irányokba, hogy teljesen szokatlan dolgok kijöhetnek, meg nagyon experimentális, meg ilyenek. Érdekes lesz ez a kettő együtt. Egyébként érezek valami rokon lelkületed benne.
1: Abszolút, valahol hasonló, de nagyon kíváncsi vagyok én is rá, és egyébként nagyon szeretem azokat a videókat, nem tudom, láttál-e már ilyet, amikor egy zongorista különböző stílusokban ad elő, mondjuk adott esetben ismert slágereket, tehát amikor azt mondja, hogy most Bach stílusában, most Beethoven stílusában.
2: Így van, persze, a kedvencem zseniális. Ebből a boldog születésnapotnak hát csak magát a dallamot, az, hogy különböző előadók, ki volt ott? Volt Liszt, volt Chopin, volt...
1: Mozart, gondolom, meg ilyenek, nem?
2: Nem, Mozart nem. De tőlem, csak zongorára volt, de aztán elment a modernekbe is.
1: Aha.
2: Na mindegy, szóval... Ki volt még? Schubert? Nem tudom.
1: Lehetett ő is.
2: De nagyon érdekes volt, basszus, már, hogy néha föl se lehetett ismerni a dallamot, meg hogy ez a boldog születésnapoknak a dallama, mert egy tökéletes stílus paródiák voltak.
1: Aha.
2: Kicsit olyasmi volt, mint amit a Karinti valósított meg.
1: Csak az
2: Így írtok tiben. Vagy amit filmben mondjuk az Airplane-ben meg ilyenekben láthatunk, tudod, hogy hozza ezeket a toposzokat, hozza ezeket a tipikus jellemzőit, mondjuk egy-egy előadónak itt, és annyira ügyes volt, tudod, így egyszerűen éreztem benne, igen, ez olyan lisztes, mint az állat.
1: Igen, meg ehhez nagyon kell ismerni és tudni a stílusjegyeket, hogy te egy másik dalra rá tud ezeket ültetni, nem?
2: De nagyon, persze.
1: Ez tényleg nagyon benne kell lenni.
2: Igen.
1: Franz Schögl, neki van egy nagyon jó kórus műve, a Pistrang, és tehát abba ugye van Liszt, van Vivaldi, meg, tehát nagyon sok mindenkinek ugye feldolgozta a Schubert Pistrang című művét, és azt a különböző stílusokra is, hát az is zseniális. De annyira zseniális, hogy egyszerűen ezt annyira imádom énekelni a kórusban is, úgyhogy ez minden ilyen, az nagyon,
2: igen.
1: Nagyon.
2: Kicsit túlzásba is vannak itt víve a stílusjegyek azért, hogy kicsit azért parodisztikus is legyen. Az ember jókat mulat, hogyha ismeri az egyes előadóknak, vagy komponistáknak, vagy mondjuk Karinti esetében tudod az íróknak a stílusjegyeit, akkor nagyokat lehet röhögni azon,
1: tényleg,
2: hogy
1: basszus,
2: milyen
1: így
2: jól
1: van.
2: Meg tudja fogni. Tudod.
1: Igen, abszolút.
2: És hát ott is tudod, hogy a Karintinek a kortársai azért nem vették zokon ezt, mert ez a legnagyobb tisztelet.
1: Persze,
2: a abszolút. Csak azt lehet parodizálni, aki jellegzetes, nem?
1: Igen, akinek van egyénisége, van arca, úgyhogy jaj, abszolút egyetértek ebben.
2: Na. Csak valaki egyszer leparodizálna, tudod.
1: Hát az Andi a múltkor téged leparodizált, ahogy szoktál.
2: Hogy?
1: Hát ahogy, mint egy ilyen karmester, amikor megy a zene, így szoktál mutogatni. De te jól csinálom, nem? Most
2: igen, ez egész jó volt, bár ezt tudattalanul jó, nálam, tehát nem szoktam megfigyelni, hogy ezt hogy csinálom, viszont
1: a rádió, ha igen, tehát a rádió... Akkor meg videózni, hogy lásd magad.
2: Ja, jó, mi titokban. Azt nem veszem észre.
1: Nem titokban.
2: Jó, de hát akkor meg, hát
1: akkor még nem fogod
2: már
1: csinálni.
2: Nem fogom, akkor már figyelek. Ja, ragomra is ilyen nagyon mereven fog külni.
1: Akkor titokban.
2: A pontos idő 16 óra, 4 perc. És ti a Paksepemet hallgatjátok. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus ír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább.
1: Na, jó, hát akkor majd valahogy így sutyiba megpróbáljuk.
2: Most erre fog figyelni, hogy hol van
1: egy
2: telefon elrejtve, igen.
1: Na, viszont beszéljünk még egy kicsit, mielőtt átadom neked a terepet arról, hogy ma bizony én hozom majd a Best of kedvencek órában a kedvenc slágereimet.
2: Igen, így van. Bizonyám. Best of kedvencek órát fogsz prezentálni nekünk.
1: Így bizony.
2: Imádom, amikor ez történik. Igen. De olyan jó koncepciókat kitalálsz, Gabi.
1: És most a wild, a vad, vadságra építem ezt az órát majd. És...
2: Volt már neked is rock órád, ugye? Egyszer.
1: Igen, de,
2: most... ez más.
1: Ez más, tehát mindenben van valami kis vadság, leginkább a wild vagy a vad szó megjelenik egyébként a címekben. Többek között, ez is lesz a Steppenwolftól, és egyébként ezen kívül ma már játszottam például egy DJ Khaled Rihannát, ami egy Santana feldolgozás igazából, a Maria Mariának a feldolgozása. Szerintem tök jól sikerült, és ez ennek a wild thoughts, tehát vad gondolatok, ez a címe, de például hozok majd Durán Durant is, és a Paksi Pirkadat zenekartól a vadembert.
2: Tényleg, úgyhogy Paksi konnotáció is.
1: Bizony, bizony, hogy van, és mondjuk egy Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, ugye az nem az a típusú zene, ahol így a hajadat eldobod, hanem egy szép ilyen
2: nem, kis
1: hondalító.
2: Nem, de az Nikkével együtt, Nikkével, bocsánat, bizonyán, úristen, persze, bizonyán. Hát az ősláger, egyébként micsoda kombináció. Tehát Nikkévnek ezek az elképesztő melankolikus, az egész életműve ilyen, és Kylie hangjával ez a csodálatos duett.
1: Bizony.
2: Ez nagyon nagy. Mikor 95-ös?
1: 1995-ös a szám.
2: De ez egy olyan dallam, meg egy olyan 6-8-os keringő, amit az ember nem tud kiverni a fejéből egyébként.
1: Abszolút, abszolút. Szerintem ezt, ha valaki egyszer hallja, meg hát nagyon jó az. Tehát az egésznek a sztoria is nagyon jó, ugye?
2: Ja, itt igen, ez egy, igen, sztorizós.
1: Igen, ez egy sztorizós, egy ráadásul egy tragédiáról szól, mert meghal a lány, vagy megöli a lányt.
2: Ez jellemző is a Nikkére egyébként, ezek a történetek, ezek a zord, melankolikus történetek. Itt is ez lesz majd egyébként, és már amúgy egy csomószor kerestem az alkalmat, hogy lenyomassam ezt a számot, csak mindig nagy reggeli lendületben voltunk, vagy mit tudom én.
1: És akkor igen, a reggelt így elindítom.
2: Igen, így nézegetem, hogy annyira hátborzongott az a szám, és talán ne.
1: Igen, ez egy kicsit a reggelben szerintem is furán hangozna, de hát nem baj, majd dél és 13 óra között, igen.
2: Végre meghallgathatja.
1: Végre meghallgathatja.
2: Kedves hallgatóink, tartsatok Gabival, mert megint egy csúcs Best of kedvencek óra várható tőle.
1: Hát remélem, hogy tetszeni fog, és akinek tetszik, az majd 4 hét múlva újra hallhatja az én Best of.
2: Addig azért ne skipeljétek, mert itt még leszünk a Vivitől elkezdve az Ábinát rajtam.
1: Így van,
2: keresztül.
1: Tehát a 4 hét az nem azt jelenti, hogy nem lesz.
2: Addig felesleges csütörtökön déltől egyik velünk tartani, mert ezek a szélhámosok, ezek nem tudnak normális zenéket rakni.
1: Amúgy ja. Nem, viccelek.
2: Közem ma.
1: Bocsika, nem, tényleg tök jók voltak a ti Best of óráitok is, úgyhogy érdemes hallgatni. Múltkor te Goát hoztál egy órán keresztül.
2: Nagyon kemény volt. Kár, hogy ezt nem tudtuk megbeszélni senkivel, de úgy egy kicsit beültem Andihoz délután. Vagy nem, délelőtt, aznap délelőtt, igen. Hogy egy kicsit megvitassuk ezt.
1: Nem is tudom, volt már egyébként most az Ozora Fesztivál, mert ugye...
2: Nem, az még ott... nem, a Szem Fesztivál volt, igen? Ozora majd még vissza van.
1: Az még vissza van.
2: Meg én készülök hétvégén, képzeld, játszani is fogok egy kisebb, pici... Hát ez csak egy ilyen baráti dolog, de Goa lesz.
1: De Goát játszasz? Hát
2: saját számainkat.
1: De azok mind Goa számok. Én nem tudom, én azt hittem, hogy az egy kicsit ilyen rockosabb. De
2: van egy, ez egy banda, az egy másik sztori.
1: Ja, egy másik banda.
2: Azelőtt én hosszú évekig Goat Psytrance csináltam, és most is egy jó másfél órát fogok, csak sajátokból.
1: Ója, mikor lesz ez?
2: Hát hétvégén. De zárt körül. Téma, de tavaly voltunk, egyébként meghívtak, és jaj, annyira vibe-os volt, Istenem. Nappal ott futkoráztak a gyerekek, meg minden játszottak a még lazább zenékre, aztán nem mentek lefeküdni, és akkor jöttek a felnőttek az éjszakai tombolásra.
1: De egyébként a zárt körülről mindig eszembe jut a 10 dolog, amit utálok benned, ott is zárt körű volt, nem tudom kimondani, a Csimbi partija egészen addig, amíg be nem állított az egész iskola, és igazából onnantól kezdve nem volt az, úgyhogy ki fogjuk mi ezt beríteni, hogy
2: megjelenik az adóhatóság, de jó.
1: Rendőrség, az adóhatóság, mindenki.
2: De jó lesz, hogy még a privát bulikat is szétellenőrzik, de király. Na, minden esetre most a te Best of kedvenced órád, az a főszereplő, ne az enyémről beszéljünk, az majd még lesz, egyszer megismétlem, ha tetszik, ha nem. Meg lehet, hogy majd valami csillaget fogok hozni legközelebb, igen.
1: Az is jó egyébként. Néha egy kicsit, de tudod, igen, dél és egy van. Óra között, akkor ilyen...
2: Emészt az ember.
1: Emészt az ember, meg nem csak, hanem van egy kis időd, van fél órád mondjuk minimum arra, hogy egy kicsit
2: igen,
1: meditálj.
2: Pontosan, meleg van, egy kis sziesta. Igen. Egyébként ugye mondják, hogy lassan már olyan az idő, hogy itt is be kéne vezetni az, hogy legalább egy órán keresztül itt ne dolgozzon senki.
1: Ezt időtől függetlenül, és úgy, hogy utána ne kelljen ledolgozni.
2: Igen, egyetértek egy kicsit időtől függetlenül. Hát rájöttek erre már nem véletlenül a mediterrán országokban, egyszerűen van egy pillanata a napnak, amikor már lehessen már egy kicsit leülni, megnyugodni, emészteni, meg érted.
1: Szundízni.
2: Meg szundízni
1: például,
2: akár. És egy kis beauty sleep, pontosan. És már is frissebben tudod folytatni a sztorit, és produktívabb az
1: és
2: ember.
1: És akkor mi lesz a szépségiparral, hogyha nem lesznek ráncaink között, mert...
2: arra épít magad. Az európai szépségipar, azt mondod, hogy ráncosak az emberek, mert nincs sziesta.
1: Hát nem, de nyilván, hogyha kialszod magad, ezt most már Jennifer Lopeztől is tudjuk, hogy rengeteget alszik, és hát láthatjuk, hogy 57 évesen is azért egy ilyen 40-45 évesnek maximum annyinak néz ki.
2: Abszolút.
1: Szóval, hát biztos, hogy bajban lennének, hogyha...
2: Jó, mégis azt mondom, hogy mondjam, tehát nem sajnálom annyira a kozmetikai cégeket, inkább az emberiség élje túl egy kicsit jobban a
1: ja.
2: próbáltatásokat.
1: Ennyi. Fő az ember. A középpontban az ember legyen. Na, hát Levi, akkor én átadom neked a terepet.
2: Oh yeah!
1: Hogy kettőig most te leszel itt nyerekben, és
2: indeed.
1: Hozod a jó kis slágereket.
2: De majd kiállok a Best of kedvencek órádra.
1: Arra az ebbe, igen. Déltől egy óráig én még visszajövök, úgyhogy köszi mindenkinek, aki velem tartott reggel 6:30 között, egészen pontosan 9:25:45 van. És további szép napot tartsatok Levivel, és jó rádiózást kívánok. Sziasztok!
0: Wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: A pontos idő 9 óra 32 perc, július 23-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan pártjukat féle tudósítással is jelentkezni fogok, illetve déltől egyig egy epic best of kedvencek óra Gabi kedvenceivel. Kezdjünk zenével, Robin Schulz és Félix Jén következik a 2021-es I Get a Feeling. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Ez volt Miley Cyrus és a 2025-ös End of the World. És már megyünk is tovább, nem törünk meg ennek a nagyon kellemes hőmérsékletben úszó júliusi délelőttnek a lendületét. Huntrix következik a Golden, David Guetta tavalyi remixében. Let's go!

Benzombunt hallottátok, ez volt a 2025-ös Mystical Magical. Nos, újra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és a Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. A 6-os főúton kaszálás miatt mindkét irányban útszűkületekre számítsatok. És ugyanez a helyzet a Dunaföldvár-Dunakömlőd összekötő úton is, ahol az útmenti növényzet gondozása miatt van útszűkületre kilátás. A Kalocsa-Duna-Szentgyörgy másodrendű főúton Fogtő és Kalocsa között kaszálás miatt mindkét irányban kiépített terelés van szembeirányú forgalmi sávba. A 6-os főúton Duna-Szentgyörgy közelében hézag és repedés kiöntés zajlik, ami miatt kilométer szelvény szerint növekvő irányban az országhatár felé korlátozzák a forgalmat.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Pax

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összekör.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerekbe.

0: világ és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarosnak lenni jó?
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az ország közel 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyéiben pedig a terület több mint 91%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet ZRT-nek az aszály területi kiterjedéséről készített szerdai grafikájáról. A met.hu weboldalon közölt adatok szerint az ország területének 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Ebből 1,5%-on súlyos, 59,4%-on nagyfokú, 28,4%-on pedig közepes az aszály. A terület 6,8%-án enyhe fokú az aszály, 3,9%-on pedig nem alakult ki aszály. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az aszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. A Hungaromet az agrometeorológiai oldalán naponta a tájékoztatást az aszály szezonbeli összefoglalójáról. Viskre, Paks-kárpátaljai testvér településére látogatott Bardabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett, adta hírül a Telepaks. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a viski delegáció járt Pakson a városnapi alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig a paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. A munkálatokhoz szükséges forrás jelentős részét a tavaly Pakson szervezett adománygyűjtés biztosította, amelynek során több mint 7 millió forint gyűlt össze. A képviselőtestület márciusi ülésén döntött arról, hogy ezt az összeget még kiegészíti. Barnabás István alpolgármester elmondta, éppen az utazás idején érkezett hozzájuk a hír, miszerint a kivitelezés a napokban elindulhat, felállványozzák a templomot és megkezdődik a nagyértékű fa mennyezet helyreállítása. Ingyenes egészségügyi szűrés lesz pénteken a Paksi piac téren. A múlt héten az Atom téren tartottak ingyenes állapotfelmérést az egészségügyi iroda dolgozói. Aki erről az alkalomról lemaradt, az most pénteken ismét élhet a lehetőséggel. Július 24-én reggel 8 és délelőtt 11 óra között a Paksi piac téren megint ingyenes állapotfelmérésben részesülhetnek a helyiek a Paksi egészségfejlesztési iroda jóvoltából. Az érdeklődők általános állapotteszten, vérnyomás és vércukormérésen vehetnek részt, ami után helyben konzultálhatnak a szakemberekkel, hogy a mért eredmények alapján merre forduljanak az esetleges egészségügyi problémáikkal, vagy hogyan folytassák életmódjukat. Az előző programhoz hasonlóan ez az alkalom is ingyenes, sőt, tajkártya és előzetes regisztráció sem szükséges a részvételhez. Két baleset is történt tegnap Tolna vármegye útjain. Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze az M9-es autóút 12-es kilométer szelvényénél Bogyiszló térségében szerdán kora délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tolnai önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalmi akadályt okozó balesethez az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek, az esetleges sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek további információt. Szerdán kora este egy kocsi bejáró betonhídjának ütközött egy gépkocsi Nagydorogon, a 63-as főút Kossuth utcai szakaszán a 26-os kilométer szelvény közelében. A baleset következtében a jármű tetejével az árokba borult, két utasa a nagydorogi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. Az esethez a paksi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek. A hatóságok a szükséges munkálatokat félpályás útlezárás mellett végezték.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 10 óra 4 perc, július 23-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy az megígérettem az előző óra végén, Inna kezdi be ezt az órát. 2021-ből fogjátok hallani tőle az Up című tracket, de még ebben az órában jelentkezni fogok, az óra második felében hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 23 Celsius fokon odakint, borult időnk van, hidegfronti hatás várható. Elszórtan záport is zivatart hozhat magával, sárga figyelmeztetés van kiadva egyébként zivatarra, és itt azt jelzi előre nekünk az oldal, hogy esetleg délben már érkezhet egy kis zuhén, na majd meglátjuk, mi lesz ebből. Minden esetre 25 foknál tovább nem nagyon fogunk melegedni a délutáni órák során se. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap péntek lesz, 24 fok lesz a napi csúcsfőmérséklet, tehát hasonló szellemben fog alakulni a szitu, mint ahogy ma is. És szombaton, vasárnap, a hétvégi napok folyamán fogunk visszatérni a nagy nyárba. Szombaton 29, vasárnap pedig már 31 fok várható, szóval visszatér a jó idő. Mondjuk most is jó idő van, sőt, ami azt illeti, nekem kifejezetten ez az idő az, ami bejön. De minden esetre, hogyha ti egy kicsit nyarasabbak vagytok, akkor szombaton és vasárnap megkapjátok a 30 fok fölötti hőmérsékletet. És egy kicsit az UV sugárzás mértékére is figyelmeztet az oldal, főként szombaton és vasárnap. Úgyhogy emiatt az UV-szűrés napszemüveg és a kalapsapka használata az javallott, ahogy a magas faktorú napteljé is, illetve természetesen annak ellenére, hogy 30 fok alatt vagyunk, annak ellenére hidratáljátok magatokat rendesen, ígyatok sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótoljátok.

Ez volt a The Beloved-tól az ős klasszikus 93-as Sweet Harmony. Nos, még néhány track következik, aztán jelentkezni fogok egy hamisítatlan Pálffy Kati féle tudósításról. Nem másról lesz szó, mint a Pacsirta utcában nemrég lezajlott csodálatos kis utcabárról. Bibi Rexha és David Guetta következik, a Sad Girls egy idei track.

0: Millás FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Utcabált rendeztek Pakson a Pacsirta utcában. A szabadtéri mulatsághoz a zenét Pumiék szolgáltatták, akiket személyes ismertség köt a főszervező Éberling Jánoshoz. Egy utcabál megszervezése komoly feladat. Hatósági bejelentések, engedélyek kérése, utcabeliek bevonása, tájékoztatása, padok, asztalok bérlése, utcadíszítés. A kötetlen, barátságos közösségépítő összejövetelen a családok minden korosztálya jelen van, így az 5 éves Éberling Mirko is részt vett, aki tavaly még énekelt is, bár idén kicsit elbátortalanodott a nagy tömeg láttán. Pálfi Katalin kolléganőnk az utcabál ötletgazdájával, Éberling Jánossal és kisfiával Mirkóval beszélgetett.
2: Utcabál a Pacsirta utcában. 2026-ban, július elején egy nagyon jó hangulatú bált rendeztetek. Akivel beszélgetek, az Éberling János, természetesen utca béli, mégpedig szerintem úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy a fő-fő szószólója, szervezője ennek a rendezvénynek. János, mit kell erről tudni? Mióta tartotok itt utcabált? Milyen apropóból indult esetleg az első? És a közösségről, hogy milyen közösség vagytok ti, hogy sikerül ezt megszervezni évről évre?
3: Hát köszönöm szépen a kérdésedet. Abban az apropóban indult az utcabál szervezése, hogy 2019-ben elkezdtünk itt építkezni az utcába. Tehát addig én nem itt laktam, én csendes utcai gyerek vagyok, paksi gyerek, csendes utcai, de 2019-ben vettünk egy öreg házat, azt lebontottuk, és akkor elkezdtünk építkezni, és megbeszéltük a nejemmel, még itt az utcavendégekkel sok az ismerős, többek között egy barátomnak az invitálására költöztünk ide, hogyha kész lesz a ház, akkor én megszervezem az utcabált. Azt mondták, hogy még a Pacsirta utcában soha nem volt utcabál, ugye azt tudtam, hogy Pakson azért elég sok helyen szokott utcabál lenni, a szomszédban a Fecske utcával is, de hogy a Pacsirta utcában még nem volt utcabál. Na mondom, akkor majd én úgy gondoltam, hogy ha kész lesz a ház, akkor megszervezzük, vagy megszervezem. Hát 2021-ben ide költöztünk, akkor sajnos nem sikerült abba az évbe, meg utána még 2 évre, de aztán ugye most ez a harmadik. Az utcabeliek nagyon örültek neki, főleg itt az alsó felében, ugye a Mező utcától lefelé a Pál utcáig, tehát itt azért elég jó kicserélődött a társaság, tehát sok a fiatal. Az utcabeliek nagyon, nagyon összetartók itt ezen a részen, és nagyon örültek, hogy akkor valaki fővállalja ezt a szervezést. És akkor én úgy gondoltam, hogy fővállalom, és akkor abból lett az első utcabál, amit megszerveztem, és azóta meg nagyon örülnek, és lelkesen jönnek. Első körben úgy gondoltam, hogy azért az utcabeliek, föl teljesen a Fehérvári útig, de hát aztán rá kellett jönnöm, hogy sok az idős. Aztán jöttek sorra a vendégek, és akkor így azért fölbővült a létszám egy ilyen 100-120 főre.
2: Hát ez nagyon komoly a 100-120 fő egy utcabálon, én úgy gondolom. Milyen szervezéssel jár egy ilyen utcabál? Ugye Batyus azt mondtad, tehát az egyértelmű. Gondolom itt azért a zenét is kell valakinek, vagy valakiknek szolgáltatni. Ezt hogy mind sikerült megoldani?
3: Pumásán Jánossal ugye nagyon régi kapcsolatban vagyok, én is annak idején régen zenéltem még itt a 90-es évek elején. A János nagyon jól ismerem. Nekünk nagyon, tehát a családnak nagyon tetszik a zenéje. Ugye a lakodalmunkat is ők zenéték, rengeteg bába jártunk, lakodalmakba találkoztunk velük. Hát akkor egyértelmű volt, hogy a Pumásány, tehát a Főnész Bolt lesz az első utcabának a zeneszolgáltatója. Minden évben most is már lefoglaltam jövőre őket. Első évben ugye nem tudtam még, hogy mivel jár ez. Megkérdeztem ugye a hatóságokat, önkormányzat, stb. Tehát bejelentési kötelezettség van, tehát a rendőrség velük. Mentősökhöz, tűzoltókhoz kellett bejelenteni. Kellett írnom egy e-mailt a katasztrófavédelme szexára, de ez is csak tehát ilyen bejelentési kötelezettség. Mellette ugye hát azért próbálunk mindig minden évben kicsit pluszt hozzáadni az utcabálhoz. A kedves nejem ugye a stylist, ő mindig próbál azért színesíteni dolgokat. Most is például egy ilyen színes szalagokat húztunk ki. Igen, még az asztalokat ugye bérelni, mobil WC-t, vendégeknek azért ezt biztosítottuk.
2: Hát ugye most már harmadik éve, úgyhogy látom, hogy a lendület meg az aktivitás megvan benned. Ennek gondolom örülnek az utcabeliek, és mondom neked, hogy a városban nagyon sokan irigykednek, hogy vannak még ilyen utcák, igen, ahol utcabál van. Úgyhogy többen mondták, hogy hú, de jó lenne, ha mi utcánkban is lenne. Úgyhogy reméljük, hogy jó példával jársz elő a többiek irányába.
3: Hát én is visszahallottam, hogy tetszik az ötlet, és akkor másik utcákban is meg akarják szervezni, hogyha olyan a közösség.
2: Hát ezeket a hagyományokat ápolni kell, meg tovább kell vinni mindenféleképpen. És hát van itt egy fiatal ember is mellettem, aki bemutatkozik nekünk.
4: Éberling Mirko.
2: Mirko, hány éves vagy?
4: 5.
2: És melyik óvodába jársz?
4: A Vörös Martiba.
2: Én úgy tudom, hogy te itt voltál. ezen az utcabálon, biztos az előző években is, nem csak most, tehát már egy tapasztalt, rutinos utcabálozó vagy, nevezhetem így. Hogy tetszik neked az utcabál? Mit szoktál ilyenkor csinálni, meg várod-e?
4: Amikor kezdődött a utcabál, nagyon vártam, meg megizgultam is, és akkor is kint voltam, amikor tettük fel a díszeket, hogy az emberek jobban a hangulatot érezzétek. Ők nagyon szeretettel várták, és nagyon örültek neki.
2: És hát ez utcabál, ugye, azon kívül, hogy ugye feldíszítettétek az utcát, és hát látványos volt, hangulatos volt, azon kívül ugye szól a zene is. Hát én nekem a madarak itt csiripeltek valamit a fülembe, hogy neked azért nem közömbös a zene.
4: Hát szoktak a Pumiék olyat játszani, amit nem ismerek, de itt is a utcabálon játszottak olyant, mint jó sportol zene. Hát ott a szutliban van egy, ott egy GBL, és azon szoktuk zenélni, egyszer volt úgy is, hogy apa dobolt, én pedig zongoráztam, és akkor ott énekeltem is, és nagyon élveztem is.
2: Hát én mondom neked, a következő alkalmat ki nem hagyom, mert szeretnélek látni és hallani, énekelni, téged meg zenélni. Az utcába ugye most díszítettetek, volt éneklés, zene, de hát gondolom itt a haverokkal az utcába volt bandázás, és miket csináltatok?
4: Egy jó barátommal, a Zsombival, azzal, amikor tettük fel a díszítést, akkor bementünk a ők házukba, ott játszottunk, homokoztunk meg minden, meg

Ez volt Adele és a 2022-es Oh My God. Nos, óra vége van, közlekedési hírek következik, reklámot, majd Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán, a Pécs felé vezető oldalon, Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. A 6-os főúton Duna-Szentgyörgy közelében hézag és repedés kiöntés zajlik, ami miatt kilométer szervény szerint növekvő irányban az országhatár Barcs felé sávlezárásra számítsatok. És szintén a 6-os főúton Dunakömlőd és Dunaföldvár között kaszálás miatt kell útszűkületekre számítani.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összetört.

0: slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: Reklám.
5: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 68-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
6: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Még a július végén megkezdődő intézményi nyári szünet előtt elfogadhatja az Oroszország elleni legújabb, immár 21. szankciós csomagját az Európai Unió, közölték uniós diplomaták az MTI-vel szerdán. Brüsszeli diplomáciai források szerint az Európai Uniós tagországok nagyköveteiből álló tanács szerda reggel kezdett megbeszélést, amelyen a diplomaták a következő, az Európai Bizottság által június elején bemutatott, Oroszországgal szemben bevezetni tervezett legújabb szankciós csomag részleteit tárgyalják. Az Európai Unió külügyi szolgálatának szándéka szerint a 21. szankciós csomagot a tagállamok egyetértése esetén a külügyminiszterek tanácsa még a nyári szünet előtt úgynevezett írásbeli eljárás útján elfogadhatja. Befejeződtek a 2026-os évi aratási munkák Tolnavár megyében, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolnavár megyei szervezete. A kedvező betakarítási időjárásnak köszönhetően a munkálatok zavartalanul zajlottak, azonban a tenyészidőszakot végig kísérő tartós csapadékhiány, a hőhullámok és a szélsőséges időjárási események jelentősen befolyásolták a termés eredményeket. Tolnavár megyében összesen 84.269 hektárról 444.224 tonna terményt takarítottak be. Az őszi árpa átlagtermése mintegy 6,1 tonna volt hektáronként, az őszi búzáé 5,5 tonna per hektár lett. A termés eredmények között ugyanakkor jelentős különbségek alakultak ki, míg a jobb vízgazdálkodású területeken kiemelkedő hozamok születtek, addig a szárazság által leginkább érintett térségekben számottevő terméscsökkenést tapasztaltak. A betakarított gabonák minősége összességében kedvező, több gazdaságban malmi, illetve prémium minőségű búzát és árpát is betakarítottak, viszont a termés mennyiségét továbbra is elsősorban a csapadékhiány és a termőhelyi adottságok határozták meg. Az aratás lezárását követően a gazdálkodók megkezdték a szalma betakarítását, valamint a tarlóhántási és talajelőkészítési munkákat. A rendkívül száraz talajállapot miatt azonban sok helyen csak korlátozottan végezhetők ezek a munkálatok, ezért a termelők a talajnedvesség megőrzésére törekednek. Egy nap alatt két balesetet is okozott az az ozorai sofőr, aki eltiltás alatt vezetett az utakon, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Július 21-én kedden 3:47 körül egy autós Tamásiban közlekedett Szakály irányába, amikor a Szabadság utcában feltehetőleg bódult állapota miatt letért az útról jobbra és egy reklámtáblának ütközött. A sofőr ezután elhajtott, majd egy bekerített telephelyen állt meg, ahol elaludt. Mint kiderült, a 27 éves ozorai férfit korábban eltiltották a járművezetéstől. Mindemellett a kocsit, amit vezetett, ideiglenesen kivonták a forgalomból, évekkel ezelőtt lejárt a műszaki érvényessége és biztosítást sem kötöttek rá. A vezető oldalán kivágták a biztonsági övet, így nem is lehetett volna használni. A szonda negatív eredményt mutatott, de a bódultság tünetei miatt a Tamási rendőrkapitányság járőrei mintavételre állították elő a sofőrt a dombovári kórházba. A fiatalember ezután egy kórház utcai telephelyre ment és beszállt egy lezáratlan autóba. A 61-es főúton Tamási irányába indult el, majd egy földútra akart lekanyarodni, de a manőver során lesodródott az útról és egy fának ütközött. A sofőr másodszor már használta a biztonsági övet, ezért nem sérült meg, a kocsi azonban megrongálódott. Az alkoholszonda ismét negatív eredményt mutatott, a dombovári járőrök azonban a férfi viselkedése alapján kábítószer hatására gyanakodtak, amit az orvosi vizsgálat meg is erősített. Két kapitányságon is eljárás indult a férfi ellen, jármű önkényes elvétele, járművezetés bódult állapotban, járművezetés eltiltás hatálya alatt, valamint közúti baleset okozása miatt vonják felelősségre.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 11 óra 4 perc, július 23-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Katy Perry, az első track joga, 2024-ben jön tőle a Lifetimes, de még ebben az órában hamisítatlan harmad Gabi féle tudósítás is vár rátok. Let's go!
1: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Ne-o-tól és Armin van Buurentől hallottátok a 2019-es Unlove You című tracket. Nos, július 23-a van, az azt jelenti, hogy a mai napon Lenke és Brigitta nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Baks FM szerkesztőségéből. A szó Maroon 5-é, Sugar, ezt fogjátok hallani 2015-ből.

Ez volt az ikonikus Fleetwood Mac és a 87-es Little Lies. Nos, még néhány track következik, aztán jelentkezni fogok nem mással az óra második felében, mint egy hamisítatlan harmad Gabi féle tudósítással, mielőtt még átvenné a terepet déltől egyik az Epic Best of kedvencek órájában. Még előtte jól kikérdezi a tolnai ifjúsági fúvós zenekart, méghozzá a Nemzetközi Fúvós Zenekar Fesztiválon kapott arany minősítésükkel kapcsolatban. De a szó most még Harry Styles-é, az idei American Girls következik tőle.

0: Paks FM. Összekött. Információ helyből helyben.
1: Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát július 13-a és 19-a között a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar, akik a Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvószenekar fesztiválról aranyminősítéssel tértek haza. Tari Gergely, a zenekar karnagya, valamint Rácz Tibor, a zenekar titkára tegnap reggel Strasser Andival beszélgettek, és azt mondták, hogy a fesztiválon minden résztvevő próbálta a saját kultúráját bemutatni.
2: Hát mindenki próbálta a saját országát, vagy saját nemzetét megmutatni, ez abból volt, abból leginkább szerintem lekövethető volt, hogy mindenki próbálta a saját országához kapcsolódó indulót játszani például, vagy ahhoz a olyan művet játszani, mint például mi is a versenyprogramunkat, az egy magyar zeneszerzőnek a művét játszottuk el, azt adtuk elő, és ezzel is bemutatni azt, hogy próbáltuk a magyar kultúrát bemutatni.
3: Meg tulajdonképpen ez volt a versenynek a feltétele is, hogy mindenki a saját hazájából, tehát egy hazai zeneszerző művét adja elő.
4: És akkor hogy tetszett a kínai közönségnek, illetve egyáltalán milyen közönség előtt fújtatok?
3: Hát volt egy, ha jól emlékszem, 6 tagú zsűri, aki értékelte a produkciókat, és hát a gála koncerten is tulajdonképpen teltházas koncert volt.
4: Tehát kínai közönségnek
3: játszottatok.
4: Na és hogy fogadták a magyarok által hozott repertoárt? Hogy gondoljátok?
3: Szerintem nagyon tetszett nekik egyébként. Uh-huh. Próbáltam olyat összeválogatni, egyébként egy Sárvári József darabot játszottunk, a Völgy lovagjai ez a címe, ami egy kicsit ilyen modernebb fúvószenekari darab, tehát nem ez a mint a köztudatban ugye ez az induló, meg a nem tudom, tehát ez egy kifejezetten szimfonik bandra írt darab, viszont vannak benne népzenei elemek, úgyhogy nagyon érdekes volt, és szerintem tök jól fogadták.
1: A zenekar karnagyától és titkárától egyébként azt is megtudtuk, hogy Csehországból, Erdélyből és természetesen a vendéglátó Kínából is vettek részt a fesztiválon.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Ez volt Eve és a 2003-as Satisfaction. Nos, óra vége van, reklám következik, Robi hír összefoglalója, és már kezdődik is Gabi Epic Best of kedvencek órája, amikor is déltől egyig az ő kedvencei fognak szólni. Tartsatok velünk, let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza.

0: szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
5: Motorosok, rockerek, mindenki. A fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljutatott közleményében azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása, a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák szintere, tette hozzá. A legfőbb ügyész azt írta, a tisztségről való lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása. Úgy fogalmazott, az ügyészség működése és függetlensége semmilyen körülmények között nem szenvedhet kárt a legfőbb ügyész körül kialakult nemtelen, politika által motivált küzdelmek miatt, ezért nem kíván tovább részese lenni annak, ahogy a személye körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé válik. Áll a közleményben. Viskre, Paks-kárpátaljai testvér településére látogatott Bardabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett, adta hírül a Telepaks. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a viski delegáció járt Pakson a városnapi alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig a paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. A munkálatokhoz szükséges forrás jelentős részét a tavaly Pakson szervezett adománygyűjtés és biztosította, amelynek során több mint 7 millió forint gyűlt össze. A képviselőtestület márciusi ülésén döntött arról, hogy ezt az összeget még kiegészíti. Barnabás István alpolgármester elmondta, éppen az utazás idején érkezett hozzájuk a hír, miszerint a kivitelezés a napokban elindulhat, felállványozzák a templomot és megkezdődik a nagyértékű fa mennyezet helyreállítása. Benyújtotta lemondását Medina polgármestere, döntését szerdán jelentette be a település közösségi oldalán. Lang Katalin Medina polgármestere tegnap tájékoztatta a képviselőtestületet és a lakosságot, hogy július 31-ével lemond a település vezetői pozíciójáról. Döntését egyelőre bővebben nem indokolta, csupán az önkormányzatokról szóló törvényi bekezdésre hivatkozott, ami a lemondás pontos menetét tárgyalja. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőtestület következő ülésén kell ismerni. ismertetnie. Lang Katalint a 2024. június 9-i önkormányzati választáson szavazták meg Medina polgármesterévé, amikor függetlenként indult.
1: És most, sporthírek a Paksefemen.
6: Ma este játssza idei első konferencia liga mérkőzését a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a nemzetközi megmérettetés második fordulójában a görög Panathinaikosz együttesét fogadja a Fehérvári úti stadionban. Az összecsapást megelőzően szerdán sajtótájékoztató keretében számolt be várakozásairól Bognár György, a PFC vezetőedzője.
7: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tétmeccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikosz eljön ide Paksra és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Mi nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni.
6: A sajtótájékoztatón Balogh Balázs, a PFC középpályása is megszólalt a ma este 8 órakor kezdődő mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól. A játékos elmondta, tisztelik a nagymúltú görög csapatot, de komoly küzdelemre számíthatnak a nézők.
8: Itthon azért sokszor okoztunk meglepetést, és így állunk ehhez a mérkőzéshez. A legokosabb, amit tudok mondani, az az, hogy szerényen állunk ehhez a mérkőzéshez, viszont keményen bele fogunk állni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján két mérkőzésbe kell gondolkoznunk. Ilyenkor az első mérkőzést azt azért feszesebbre kell venni, illetve feszesebbre szoktuk venni, úgyhogy így készülünk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik Best of kedvencek Gabitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paksfm-en.
9: Bizony a keverőpultnál ezúttal Harmat Gabi, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom a Best of kedvencek órában nektek. Persze egy kicsit túlzok, mert valójában nem minden dal őrítően lendületes és vad, de mindegyikben felfedezhettek egy icipici vadságot. Az órát egy 1999-es slágerrel, a Wild Wild West-tel indítom, de lesz még a Bon Jovi-tól a White Night, Nick Cave-től és Kylie Minogue-tól a Where the Wild Roses Grow, és a Pirkadat zenekartól a Vadember. Tartsatok velem a Best of kedvencek órában, ahol ma Harmat Gabi hozza nektek a kedvenc slágereit, itt a 96.3-as frekvencián.
1: Best of kedvencek Gabitól déltől egyig. A keverőpultnál Harmat Gabi.

Let me see you get wild tonight, vagyis hagyd lássam, ahogy megvadulsz ma éjjel, énekelte Shaggy 2005-ből, itt a Paks FM Best of kedvencek órában, előtte pedig hallhattátok Tom Pettit, a Steppenwolfot, a Paksi Ulbert Ferenctől és Pákai Petrától a Wild Butterfly-t, vagyis a Vadpillangót 2015-ből. Most pedig egy 1983-ban alapított amerikai rock együttes tényleg elsöprő dinamikájú dala következik, ami egy igazán vad éjszakáról szól. A dal bemutatójára 2001. április 30-án került sor, és Bon Jovi és Richie Samborra jegyzik. Nem más következik tehát, mint a Bon Jovitól a One Wild Night itt a Paks FM Best of kedvencek órában, ahol ma a legvadabb kedvenceimet hozom nektek.

Pécsi Pirkadat zenekartól a Vademberi itt a Paks FM Best of kedvencek órában, ahol ezúttal Harmad Gabi válogatja nektek a legvadabb kedvenceit. Ha valaki nem ismerte volna fel, ebben a blogban játszottam még DJ Khaledet és Rihannát, akik vad gondolatokról énekeltek nekünk a White Toad című közös dalukban. Nem mellesleg egy másik ismerős dal dallamát is felismerhettétek ebben a slágerben. Santana Maria Maria, ez a dal is benne volt egy kicsit. Aztán a Duran Duran a White Boys után Kylie Minogue és Nick Cave örök klasszikusa, a Where the Wild Roses Grow is felcsendült, most pedig egy eredetileg Cat Stevens angol zeneszerző nevéhez fűződő dal következik, amit 1970-ben mutattak be, aztán többen feldolgozták, köztük Mr. Big, az 1988-ban alapított amerikai rockzenekar is. Most az ő előadásukban következik a Wild World, vagyis a vadvilág, itt a Paks FM Best of kedvencek órában.

John Mellencamp és Michel Andiggiocello közös dalát, a Wild Night-ot hallhattátok, ami egyébként eredetileg az észak-ír Van Morrison 1971-es lágerének feldolgozása. Az eredeti is nagyon jó, de bevallom, nekem ez a kicsit dinamikusabb hangszerelés sokkal közelebb áll a szívemhez, és ebben a blogban bizony volt egy kakukktojás a dalok között, nem tudom, valaki felismerte? Nos igen, Kim Wilde egy kicsit kilógott a sorból, de ennyi csalás talán belefér, szerintem az ő dala is elég vad ahhoz, hogy egy ilyen kicsit vadulósabb Best of kedvencek órába bekerülhessen, és hallhattátok még Snoop Dogg-tól, Wiz Khalifa-tól és Bruno Mars-tól a Young, Wild and Free-t is. Ez volt a Paks FM Best of kedvencek órája harmad Gabival. Ha tetszettek a dalok, akkor 4 hét múlva csütörtökön dél és 1 óra között tartsatok ismét velem. Addig is szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 23-a csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Viskre látogatott a paksi delegáció, lemondott Medina polgármestere, konferencia liga meccset játszik ma este a PFC, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Viskre, paks-kárpátaljai testvér településére látogatott Barnabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett, adta hírül a Telepaks. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a viski delegáció járt Pakson a városnapja alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig a paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. A munkálatokhoz szükséges forrás jelentős részét a tavaly Pakson szervezett adománygyűjtés és biztosította, amelynek során több mint 7 millió forint gyűlt össze. A képviselőtestület márciusi ülésén döntött arról, hogy ezt az összeget még kiegészíti. Barnabás István alpolgármester elmondta, éppen az utazás idején érkezett hozzájuk a hír, miszerint a kivitelezés a napokban elindulhat, felállványozzák a templomot és megkezdődik a nagyértékű fa mennyezet helyreállítása. Benyújtotta lemondását Medina polgármestere, döntését szerdán jelentette be a település közösségi oldalán. Lang Katalin Medina polgármestere tegnap tájékoztatta a képviselőtestületet és a lakosságot, hogy július 31-ével lemond a település vezetői pozíciójáról. Döntését egyelőre bővebben nem indokolta, csupán az önkormányzatokról szóló törvényi bekezdésre hivatkozott, ami a lemondás pontos menetét tárgyalja. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőtestület következő ülésén kell ismertetnie. Lang Katalint a 2024. június 9-i önkormányzati választáson szavazták meg Medina polgármesterévé, amikor függetlenként indult. Befejeződtek a 2026-os évi aratási munkák Tolna vármegyében, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete. A kedvező betakarítási időjárásnak köszönhetően a munkálatok zavartalanul zajlottak, azonban a tenyészidőszakot végig kísérő tartós csapadékhiány, a hőhullámok és a szélsőséges időjárási események jelentősen befolyásolták a termés eredményeket. Tolna vármegyében összesen 84.269 hektárról 444.224 tonna terményt takarítottak be. Az őszi árpa átlagtermése mintegy 6,1 tonna volt hektáronként, az őszi búzáé 5,5 tonna per hektár lett. A termés eredmények között ugyanakkor jelentős különbségek alakultak ki, míg a jobb vízgazdálkodású területeken kiemelkedő hozamok születtek, addig a szárazság által leginkább érintett térségekben számottevő terméscsökkenést tapasztaltak. A betakarított gabonák minősége összességében kedvező, több gazdaságban malmi, illetve prémium minőségű búzát és árpát is betakarítottak, viszont a termés mennyiségét továbbra is elsősorban a csapadékhiány és a termőhelyi adottságok határozták meg. Az aratás lezárását követően a gazdálkodók megkezdték a szalma betakarítását, valamint a tarlóhántási és talajelőkészítési munkákat. A rendkívül száraz talajállapot miatt azonban sok helyen csak korlátozottan végezhetők ezek a munkálatok, ezért a termelők a talajnedvesség megőrzésére törekednek.
0: Paks FM hírek.
1: Két baleset is történt tegnap Tolna vármegye útjain. Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze az M9-es autóút 12-es kilométer szelvényénél Bogyiszló térségében szerdán kora délután, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A tolnai önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalmi akadályt okozó balesethez az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek, az esetleges sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek további információt. Szerdán kora este egy kocsi bejáró betonhídjának ütközött egy gépkocsi Nagydorogon a 63-as főút Kossuth utcai szakaszán a 26-os kilométer szelvény közelében. A baleset következtében a jármű tetejével az árokba borult, két utasa a nagydorogi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. Az esethez a paksi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek. A hatóságok a szükséges munkálatokat félpályás útlezárás mellett végezték. Egy nap alatt két balesetet is okozott az az ozorai sofőr, aki eltiltás alatt vezetett az utakon, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Július 21-én kedden 3:47 körül egy autós Tamásiban közlekedett Szakály irányába, amikor a Szabadság utcában feltehetőleg bódult állapota miatt letért az útról jobbra és egy reklámtáblának ütközött. A sofőr ezután elhajtott, majd egy bekerített telephelyen állt meg, ahol elaludt. Mint kiderült, a 27 éves ozorai férfit korábban eltiltották a járművezetéstől. Mindemellett a kocsit, amit vezetett, ideiglenesen kivonták a forgalomból, évekkel ezelőtt lejárt a műszaki érvényessége és biztosítást sem kötöttek rá. A vezető oldalán kivágták a biztonsági övet, így nem is lehetett volna használni. A szonda negatív eredményt mutatott, de a bódultság tünetei miatt a Tamási rendőrkapitányság járőrei mintavételre állították elő a sofőrt a dombovári kórházba. A fiatalember ezután egy kórház utcai telephelyre ment és beszállt egy lezáratlan autóba. A 61-es főúton Tamási irányába indult el, majd egy földútra akart lekanyarodni, de a manőver során lesodródott az útról és egy fának ütközött. A sofőr másodszor már használta a biztonsági övet, ezért nem sérült meg, a kocsi azonban megrongálódott. Az alkoholszonda ismét negatív eredményt mutatott, a dombovári járőrök azonban a férfi viselkedése alapján kábítószer hatására gyanakodtak, amit az orvosi vizsgálat meg is erősített. Két kapitányságon is eljárás indult a férfi ellen, jármű önkényes elvétele, járművezetés bódult állapotban, járművezetés eltiltás hatálya alatt, valamint közúti baleset okozása miatt vonják felelősségre.
0: És most, sporthírek a Paks-FM-en.
1: Ma este játssza idei első konferencia liga mérkőzését a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a nemzetközi megmérettetés második fordulójában a görög Panathinaikos együttesét fogadja a Fehérvári úti stadionban. Az összecsapást megelőzően szerdán sajtótájékoztató keretében számolt be várakozásairól Bognár György, a PFC vezetőedzője.
2: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tétmeccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök, egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikos eljön ide, Paks-es tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Mi nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni.
1: A sajtótájékoztatón Balogh Balázs, a PFC középpályása is megszólalt a ma este 8 órakor kezdődő mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól. A játékos elmondta, tisztelik a nagymúltú görög csapatot, de komoly küzdelemre számíthatnak a nézők.
3: Itthon azért sokszor okoztunk meglepetést, és így állunk ehhez a mérkőzéshez. A legokosabb, amit tudok mondani, az az, hogy szerényen állunk ehhez a mérkőzéshez, viszont keményen bele fogunk állni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján két mérkőzésbe kell gondolkoznunk. Ilyenkor az első mérkőzést azt azért feszesebbre kell venni, illetve feszesebbre szoktuk venni, úgyhogy így készülünk.
1: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: A pontos idő 13 óra 8 perc, július 23-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Folytatódik a fergetegesen izgalmas óránk, Gabi fantasztikusan izgalmas Best of kedvencek órája és Robi tartalmas hír összefoglalója után mi zenével folytatjuk tovább. David Guetta, Teddy Swims és Tones and I következik a Gun Gun Gun 2025-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Közeleg a második Bagoly túra Simontornyán, augusztus 19-én lesz. Esti túra várható, megújult ügyességi, kvíz és sportfeladatokkal új útvonalon. Indulása vártól 18 órától. 4-től 10 fős csapatok jelentkezését várják, a Simontornyai várban lehet jelentkezni a Bagoly túrára. Ingyenes a részvétel rajta. Érdeklődni pedig a 0674 486 354-es telefonszámon, vagy pedig e-mailben lehet a simontornyai.var@gmail.com e-mail címen. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban legközelebb holnap, azaz 24-én pénteken lesz vetítés. Először 16 órától a Minyonok és Szörnyek támadnak, egy animációs családi vígjáték, 18 órától egy premier, a Momo című családi fantasy, Michael Ende azonos című meseregényéből származik, ő írta ugye annak idején a Végtelen történetet is, a Momo is egy csodálatos történet a nagy meseírótól. 8 óra 30 perccel pedig ismét egy premier következik, a Keserű Karácsony című vígjáték.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
2: Hello, you know.

Ez volt a Backstreet Boys és az 1999-es I Want It That Way. Nos, a magyar hírlap.hu írja, hogy a Queen Fesztivál kiemelt eseményeként július 25-én, azaz szombaton 19 órakor Balatonszemesen a Zenepavilonnál felavatják Magyarország első köztéri Freddie Mercury mellszobrát. Közölték a szervezők az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kezdeményezés a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és Balatonszemes önkormányzatának együttműködésében valósul meg, a szoborállítást a Sony Music Managementje is hivatalosan jóváhagyta. A rendezvény egyik díszvendége Peter Freestone, az énekes egykori személyi asszisztense lesz. A közleményben Gyarmati Arnoldot, a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület elnökét idézik, aki elmondta, a projekt megvalósítását több éves előkészítő munka és számos egyeztetés előzte meg. 2019-ben indultunk neki ennek a történetnek, más helyszínen is próbálkoztunk, de végül Balatonszemesen talált otthonra az elképzelés. Az elnök kiemelte, hogy a döntésben nagy szerepe volt annak is, hogy Balatonszemesen már több mint 30 éve működik a Queen közösség, valamint a szobor létrejöttében fontos szerepet játszott Balatonszemes önkormányzata is. A mellszobrot Kocsis András Sándor szobrászművész készítette, a szervezők a teljes alkotói folyamatot végig kísérték, hogy a lehető leghitelesebb portré születessen az énekesről. A tájékoztatás szerint ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury szobra. A közleményben Iváncsics Zsoltot, Balatonszemes polgármesterét is idézik, aki szerint Freddie Mercury szobra méltó helyre kerül Balatonszemesen, ahol Latinovics Zoltán, Bújtor István, Reich Károly és Gárdonyi Géza emléke is jelen van. Hozzátette, a Freddie Mercury mellszobor Balatonszemes nemzetközi ismertségét is növelheti. Biztos vagyok benne, hogy a szobor helyszíne zarándok helyé válik, a világ számos országából érkeznek majd hozzánk olyan látogatók, akik szeretnék felkeresni ezt az emlékhelyet, mondta a polgármester. A közleményben felidézik, hogy a balatonszemesi Queen tábor az 1990-es évek elején indult, és az évek során fesztivállá nőtt. Az idei rendezvény több jubileumhoz is kapcsolódik, hiszen Freddie Mercury születésének 80-dik, valamint a zenekar budapesti koncertjének 40-dik évfordulóját is ünneplik. A tájékoztatás szerint a 33. Queen Fesztivált július 22. és 26. között rendezik meg Balatonszemesen. A programon több tribützenekar koncertje, közösségi rendezvények és kulturális események is szerepelnek. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható. Freddie Mercury mellszobor Magyarországon. Kemény, mi? Következzen is egy kis Queen. Az 1978-as ős klasszikus Don't Stop Me Now.

Icona Pop és Cheat Code szólt az imént a 2022-es Payback. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a némileg borongós, kisé néha esőt is tartalmazó júliusi délutánnak a lendületét. Last Frequencies következik, a 2024-es Back to You.

Ez volt Bob Sinclair és a 2005-ös Love Generation. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, ugyanis Balázsé a teret, aki egészen 6 óráig szórakoztat majd titeket itt a rádiónk hullámhosszán. Én pedig Gracza Levente vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az ország közel 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyeiben pedig a terület több mint 91%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet ZRT-nek az aszály területi kiterjedéséről készített szerdai grafikájáról. A met.hu weboldalon közölt adatok szerint az ország területének 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Ebből 1,5%-on súlyos, 59,4%-on nagyfokú, 28,4%-on pedig közepes az aszály. A terület 6,8%-án enyhe fokú az aszály, 3,9%-on pedig nem alakult ki aszály. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az aszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. A Hungaromet az agrometeorológiai oldalán naponta a tájékoztatást az aszály szezonbeli összefoglalójáról. Benyújtotta lemondását Medina polgármestere, döntését szerdán jelentette be a település közösségi oldalán. Lang Katalin, Medina polgármestere tegnap tájékoztatta a képviselőtestületet és a lakosságot, hogy július 31-ével lemond a település vezetői pozíciójáról. Döntését egyelőre bővebben nem indokolta, csupán az önkormányzatokról szóló törvényi bekezdésre hivatkozott, ami a lemondás pontos menetét tárgyalja. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőtestület következő ülésén kell ismertetnie. Lang Katalint a 2024. június 9-i önkormányzati választáson szavazták meg Medina polgármesterévé, amikor függetlenként indult. Két baleset is történt tegnap Tolnavár megye útjain. Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze az M9-es autóút 12-es kilométer szelvényénél Bogyiszló térségében szerdán kora délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tolnai önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalmi akadályt okozó balesethez az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek, az esetleges sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek további információt. Szerdán kora este egy kocsi bejáró betonhídjának ütközött egy gépkocsi Nagydorogon a 63-as főút Kossuth utcai szakaszán a 26-os kilométer szelvény közelében. A baleset következtében a jármű tetejével az árokba borult, két utasa a nagydorogi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. Az esethez a paksi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek. A hatóságok a szükséges munkálatokat félpályás útlezárás mellett végezték.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Ma este játssza idei első konferencia liga mérkőzését a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a nemzetközi megmérettetés második fordulójában a görög Panathinaikos együttesét fogadja a Fehérvári úti stadionban. Az összecsapást megelőzően szerdán sajtótájékoztató keretében számolt be várakozásairól Bognár György, a PFC vezető edzője.
4: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tétmeccset játszunk. Ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem. Az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikos eljön ide Paksra, és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Mi nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni.
3: A sajtótájékoztatón Balogh Balázs, a PFC középpályása is megszólalt a ma este 8 órakor kezdődő mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól. A játékos elmondta, tisztelik a nagymúltú görög csapatot, de komoly küzdelemre számíthatnak a nézők.
5: Itthon azért sokszor okoztunk meglepetést, és így állunk ehhez a mérkőzéshez. A legokosabb, amit tudok mondani, az az, hogy szerényen állunk ehhez a mérkőzéshez, viszont keményen bele fogunk állni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján két mérkőzésbe kell gondolkoznunk. Ilyenkor az első mérkőzést azt azért feszesebbre kell venni, illetve feszesebbre szoktuk venni, úgyhogy így készülünk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hangja a csütörtök délutánunkat, de itt lesz velünk például Brian Adams is egy klasszikussal. Hello, én Hászalai Balázs vagyok, számítok rátok a következő jó néhány órában. Remélem velem tartotok.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

igazi zenei csemmegek készül a nyáron a briteknél. Lionel Richie ad ugyanis egy exkluzív koncertet az Egyesült Királyságban. Az amerikai sztár idén mindössze egyetlen alkalommal lép fel a Szigetországban, méghozzá egy igazán extrém helyszínen, a történelmi Sandringham birtokon. A koncert augusztus 20-án lesz, és már most a nyár egyik legnagyobb dobásaként emlegetik arrafelé. A közönség egy bő másfél órás utazásra számíthat, ahol egymást követik majd a jól ismert slágerek, azok a dalok, amelyek generációk óta velünk élnek. Biztos vagyok benne, hogy a most következő örökzöld is a koncert része.

A Koncei Viktor és Réda megúhatatlan a közös megaslágereit a Paks FM-en. Azt mondják a meteorológusok, hogy az augusztus indulhat majd hőhullámmal, addig marad a kicsivel változékonyabb idő. A ma átvonuló, illetve a jövő hét elején érkező hidegfront hatására a melegedés átmenet hideg megtorpan, ezt követően azonban ismét jöhet majd egy komolyabb kánikulai időszak. A Balaton átúszás is megint el kellett halasztani, augusztus 1-e az új időpontja. Arra hivatkoztak, hogy egyre hűvösebb a víz, most már 22 fok alá is megy időnként Siófok térségében, szóval nem biztos, hogy a legjobb választás valóban ez a mostani hétvégén lenne a Balaton átúszásra. Addig pedig a jövő hét közepéig jöhetnek majd többször is viharok a tó környékén, ezért is jó tudni, hogy már alkalmazással is kérhetünk segítséget a Balatonon. Elindult ugyanis egy kampány a biztonságos nyaralásért Balaton Help címmel. Ez egy ingyenes alkalmazás, amelyen keresztül a vízen vagy a parton tartózkodók egyetlen gombnyomással kérhetnek segítséget. A rendszer automatikusan továbbítja a pontos helyadatokat a vízi mentőknek. A nyár folyamán több balatoni strandon is segítenek egyébként az érdeklődőknek az applikáció telepítésében és beállításában. Most hétvégén elsősorban a déli parton, augusztustól pedig az északi part számos strandján lehet találkozni a Vöröskeresztes önként.

0: Ez a te nyári csatorna.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.

Újra megnyitja a táncteret a Madonna, érkezik a Confessions on a Dance Floor folytatása. Az ikonikus album második része több mint 20 év után jön, és már most hatalmas várakozás előzi meg. A pop királynője ismét együtt dolgozott az eredeti lemez producerével, így a hangzás ismerős lehet, mégis friss energiákat ígér. Madonna szerint a tánc több, mint szórakozás, egyfajta közös élmény, amely összeköt és felszabadít, ezt szeretné megmutatni a legendás korong folytatásában is.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

Novák klasszikusa után tartunk egy rövid szusszanyásnyi szünetet, a legfrissebb híreket hallhatjátok nálunk, aztán Bruno Mars, köszönöm. Hey, aktuális dalával indítom a következő órát, remélem ott találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket, Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Még a július végén megkezdődő intézményi nyári szünet előtt elfogadhatja az Oroszország elleni legújabb, immár 21. szankciós csomagját az Európai Unió, közölték uniós diplomaták az MTI-vel szerdán. Brüsszeli diplomáciai források szerint az Európai Uniós tagországok nagyköveteiből álló tanács szerda reggel kezdett megbeszélést, amelyen a diplomaták a következő, az Európai Bizottság által június elején bemutatott, Oroszországgal szemben bevezetni tervezett legújabb szankciós csomag részleteit tárgyalták. Az Európai Unió külügyi szolgálatának szándéka szerint a 21. szankciós csomagot a tagállamok egyetértése esetén a külügyminiszterek tanácsa még a nyári szünet előtt úgynevezett írásbeli eljárás útján elfogadhatja. Befejeződtek a 2026-os évi aratási munkák Tolna vármegyében, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete. A kedvező betakarítási időjárásnak köszönhetően a munkálatok zavartalanul zajlottak, azonban a tenyészidőszakot végigkísérő tartós csapadékhiány, a hőhullámok és a szélsőséges időjárási események jelentősen befolyásolták a termés eredményeket. Tolna vármegyében összesen 84.269 hektárról 444.224 tonna terményt takarítottak be. Az őszi árpa átlagtermése mintegy 6,1 tonna volt hektáronként, az őszi búzáé 5,5 tonna per hektár lett. A termés eredmények között ugyanakkor jelentős különbségek alakultak ki, míg a jobb vízgazdálkodású területeken kiemelkedő hozamok születtek, addig a szárazság által leginkább érintett térségekben számottevő terméscsökkenést tapasztaltak. A betakarított gabonák minősége összességében kedvező, több gazdaságban malmi, illetve prémium minőségű búzát és árpát is betakarítottak, viszont a termés mennyiségét továbbra is elsősorban a csapadékhiány és a termőhelyi adottságok határozták meg. Az aratás lezárását követően a gazdálkodók megkezdték a szalma betakarítását, valamint a tarlóhántási és talajelőkészítési munkákat. A rendkívül száraz talajállapot miatt azonban sok helyen csak korlátozottan végezhetők ezek a munkálatok, ezért a termelők a talajnedvesség megőrzésére törekednek. Ingyenes egészségügyi szűrés lesz pénteken a Paksi piac téren. A múlt héten az Atom téren tartottak ingyenes állapotfelmérést az egészségügyi iroda dolgozói. Aki erről az alkalomról lemaradt, az most pénteken ismét élhet a lehetőséggel. Július 24-én reggel 8 és délelőtt 11 óra között a Paksi piac téren megint ingyenes állapotfelmérésben részesülhetnek a helyiek a Paksi egészségfejlesztési iroda jóvoltából. Az érdeklődők általános állapotteszten, vérnyomás és vércukormérésen vehetnek részt, ami után helyben konzultálhatnak a szakemberekkel, hogy a mért eredmények alapján merre forduljanak az esetleges egészségügyi problémáikkal, vagy hogyan folytassák életmódjukat. Az előző programhoz hasonlóan ez az alkalom is ingyenes, sőt, tajkártya és előzetes regisztráció sem szükséges a részvételhez. Két baleset is történt tegnap Tolna vármegye útjain. Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze az M9-es autóút 12-es kilométer szelvényénél Bogyiszló térségében szerdán kora délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tolnai önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalmi akadályt okozó balesethez az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek, az esetleges sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek további információt. Szerdán kora este egy kocsi bejáró betonhídjának ütközött egy gépkocsi Nagydorogon a 63-as főút Kossuth utcai szakaszán a 26-os kilométer szelvény közelében. A baleset következtében a jármű tetejével az árokba borult, két utasa a nagydorogi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. Az esethez a paksi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, a hatóságok a szükséges munkálatokat félpályás útlezárás mellett végezték.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: Aki tud a zenést és énekest, aki most következik, úgy hívják, hogy Bruno Mars, nagyon jól ismerjük, ráadásul szeretjük is, úgyhogy játszom az egyik kedvencünket tőle. Hello, én Szalai Balázs vagyok, töltsük együtt ezt az órát is.
0: És most. Egy

újra csúcson a BTS. Visszatértek a srácok, méghozzá egy elég erős lemezzel. A K-pop világ sztárjai az Arirang anyaggal már 2 hete vezetik az amerikai albumlistát. A koron különlegessége, hogy a zenekar saját történeteit és érzéseit meséli el, miközben a cím egy hagyományos koreai dallamra utal. A 14 dalos anyag egyik kiemelkedő darabja, a Swim, amely pillanatok alatt a rajongók

0: Választottuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
2: Készen állsz?
3: Készen állsz?

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárak. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint a tavalyi évben. Országszerte tartanak pontott partikat. Ezek jó kis szórakoztató zenés esték, fokozzák az izgalmakat és a hangulatot. Budapest mellett például Debrecenben, Pécset és Szekszárdon is összegyűlnek a fiatalok, illetve itt a szomszédban, Kalocsán, ahol egy Weekend Freak Show keretében lesz pont party, Afrohouse, Tech House, Minimal és Techno, a kulturális központ udvara a helyszín, start 19 óra. A hétvégén pedig egy teljesen más műfaj, Gerjen, tudjátok, jó kis rockos, motoros találkozó, ez már a 17. eseménysorozat lesz, 23. és 25. között, például Romeo és Vézik, Akela, Matfield és Mobil Bánia a fellépők sorában.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Hallomással jelentkezett Ray. Új albuma nem csak zenei, hanem személyes áttörés is számára. Az énekesnő szerint a Zero című lemezben minden energiáját beletette, mentálisan és fizikailag is kimerült, de most érzi igazán szabadnak magát. A különlegesség, hogy ezúttal teljes kreatív kontrollal dolgozott, saját maga írta a dalokat, és producerként is irányíthatta a folyamatot. Az album egyfajta lázadás, amelyben végre nem kellett alkalmazkodnia az iparági elvárásokhoz. Ray hosszú évek után szakított a kiadójával, és szinte a nulláról építette fel a projektet.

0: Közlekedj velünk!
1: Meccsi állatokkal érdemes tervezni a ma este 8-kor kezdődő Paksi FC Panathinaikos meccsre kijutni. A helyi szurkolók számára indított buszokon az lesz majd, hogy meccsi árat Paks. Ezt a feliratot keressétek. Két hullámban 18.30 és 19:05-kor 2-2 autóbusz indul el a Gesztényi és utcából. Ezek a megszokott meccsjárati útvonalon fognak közlekedni. Akik pedig vidékről érkeznek, ők a meccsjárat vidék feliratú buszokat keressék. A Dózsa György 32-es stadion között közlekednek 3:45-től. Nem lesz egyszerű a parkolás sem, az Akác utca le van zárva, valamint a Fehérvári Toldi mező, a Fehérvári út Sport utca mező utca és a Fehérvári út Kinizsi mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom van érvényben.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk.

0: slágereivel. Paks FM. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljutatott közleményében azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása, a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák szintere, tette hozzá. A legfőbb ügyész azt írta, a tisztségről való lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása. Úgy fogalmazott, az ügyészség működése és függetlensége semmilyen körülmények között nem szenvedhet kárt a legfőbb ügyész körül kialakult nemtelen, politika által motivált küzdelmek miatt, ezért nem kíván tovább részese lenni annak, ahogy a személye körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé válik. Áll a közleményben. Viskre, Paks-kárpátaljai testvér településére látogatott Bardabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett, adta hírül a Telepaks. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a Viski delegáció járt Pakson a Városnapi alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig a paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a Viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. A munkálatokhoz szükséges forrás jelentős részét a tavaly Pakson szervezett adománygyűjtés biztosította, amelynek során több mint 7 millió forint gyűlt össze. A képviselőtestület márciusi ülésén döntött arról, hogy ezt az összeget még kiegészíti. Barnabás István alpolgármester elmondta, éppen az utazás idején érkezett hozzájuk a hír, miszerint a kivitelezés a napokban elindulhat, felállványozzák a templomot és megkezdődik a nagyértékű fa mennyezet helyreállítása. Egy nap alatt két balesetet is okozott az az ozorai sofőr, aki eltiltás alatt vezetett az utakon, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Július 21-én kedden 3:47 körül egy autós Tamásiban közlekedett Szakály irányába, amikor a Szabadság utcában feltehetőleg bódult állapota miatt letért az útról jobbra és egy reklámtáblának ütközött. A sofőr ezután elhajtott, majd egy bekerített telephelyen állt meg, ahol elaludt. Mint kiderült, a 27 éves ozorai férfit korábban eltiltották a járművezetéstől. Mindemellett a kocsit, amit vezetett, ideiglenesen kivonták a forgalomból, évekkel ezelőtt lejárt a műszaki érvényessége és biztosítást sem kötöttek rá. A vezető oldalán kivágták a biztonsági övet, így nem is lehetett volna használni. A szonda negatív eredményt mutatott, de a bódultság tünetei miatt a Tamási rendőrkapitányság járőrei mintavételre állították elő a sofőrt a Dombovári kórházba. A fiatalember ezután egy kórház utcai telephelyre ment és beszállt egy lezáratlan autóba. A 61-es főúton Tamási irányába indult el, majd egy földútra akart lekanyarodni, de a manőver során lesodródott az útról és egy fának ütközött. A sofőr másodszor már használta a biztonsági övet, ezért nem sérült meg, a kocsi azonban megrongálódott. Az alkoholszonda ismét negatív eredményt mutatott, a dombovári járőrök azonban a férfi viselkedése alapján kábítószer hatására gyanakodtak, amit az orvosi vizsgálat meg is erősített. Két kapitányságon is eljárás indult a férfi ellen, jármű önkényes elvétele, járművezetés boldult állapotban, járművezetés eltiltás hatálya alatt, valamint közúti baleset okozása miatt vonják felelősségre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
4: Harry Styles, Teddy Swims és a Fall Out of Love, csak hogy néhány előadót megemlítsek a szupersztárjaink közül, akiknek slágereit már indítom is. Nagyjából a csütörtök délutánunk felé mél. Hello ismét, Jászalai Balázs vagyok, töltsük együtt a folytatást is.
0: És most egy újabb óra

Megállapodás született Szia és Volt férjek között. Hosszú egyeztetések után rendeződött a tartásdíj és a gyermek elhelyezés kérdése. Az énekesnő vállalta, hogy havi több tízezer dollárral támogatja gyermeke édesapját, és emellett a közös kisfiúk számos költségét szintén ő fedezi. A felek egy olyan felügyeletben állapodtak meg, amelyek a mindennapokat segítik, így előre egyeztetett rend szerint fogják megosztani egymás között. A válasz ugyan nem volt zökkenőmentes, de most úgy tűnik, hogy sikerül mindkét fél számára elfogadható megoldásokat találni.

Továbbra is tarul az ABBA különleges koncertélménye. A londoni Voyage Show-t már 4 millióan látták. A produkcióban a legendás zenekar tagjai digitális avatárokként lépnek színpadra, mégis olyan élményt adnak, mintha élő koncerten lennénk. Sokan kétségek között fogadták a hírét ennek a tervezett koncertsorozatnak, aztán mégis bejött, úgyhogy igazuk volt a szervezőknek. Már 2022 óta fut ez a látványos show, és nem csak a régi rajongókat, hanem az új generációkat is megszólítja. Az ABBA zenéje pedig marad még a színpadon, folytatódhatsz az idei évben is Londonban ez a show.

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

Reset, itt a Paksa Femen csütörtök délután. Robotok segítik a munkát egy siófoki szállodában. Az új technológiát a Hotel Azurban tesztelik. Robotok segítenek takarítani, felszolgálni, és még a vendégek tájékoztatásából is kiveszik a részüket. A szálloda vezetése szerint az automatizált eszközök elsősorban a munkaerő hiány enyhítését szolgálják, ám a vendégek körében hatalmas sikert aratnak az idei nyáron. A robotok egyelőre tesztüzemben működnek a Siófoki Hotelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ezek a te nyári slágerei. Ez a te nyári csatorná.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.

Girl zárja le a délutánunkat csütörtökön. Köszi, hogy velem voltatok, a folytatásban is maradjatok itt. A hatos híreket követően természetesen a legjobb dalok szólnak, úgyhogy a folytatásban is érdemes lesz a Paks FM-et választani. Még egyszer köszi, hogy együtt töltöttük az időt, legyen szép az estétek!

0: Kiss FM slágereivel.
1: Kiss FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Még a július végén megkezdődő intézményi nyári szünet előtt elfogadhatja az Oroszország elleni legújabb, immár 21. szankciós csomagját az Európai Unió, közölték uniós diplomaták az MTI-vel szerdán. Brüsszeli diplomáciai források szerint az Európai Uniós tagországok nagyköveteiből álló tanács szerda reggel kezdett megbeszélést, amelyen a diplomaták a következő, az Európai Bizottság által június elején bemutatott, Oroszországgal szemben bevezetni tervezett legújabb szankciós csomag részleteit tárgyal. Az Európai Unió külügyi szolgálatának szándéka szerint a 21. szankciós csomagot a tagállamok egyetértése esetén a külügyminiszterek tanácsa még a nyári szünet előtt úgynevezett írásbeli eljárás útján elfogadhatja. Viskre, Paks-kárpátaljai testvér településére látogatott Barnabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett, adta hírül a Telepaks. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a Viski delegáció járt Pakson a Városnapi alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig a paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a Viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. A munkálatokhoz szükséges forrás jelentős részét a tavaly Pakson szervezett adománygyűjtés biztosította, amelynek során több mint 7 millió forint gyűlt össze. A képviselőtestület márciusi ülésén döntött arról, hogy ezt az összeget még kiegészíti. Barnabás István alpolgármester elmondta, éppen az utazás idején érkezett hozzájuk a hír, miszerint a kivitelezés a napokban elindulhat, felállványozzák a templomot és megkezdődik a nagyértékű fa mennyezet helyreállítása.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Ma este játssza idei első konferencia liga mérkőzését a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a nemzetközi megmérettetés második fordulójában a görög Panathinaikosz együttesét fogadja a Fehérvári úti stadionban. Az összecsapást megelőzően szerdán sajtótájékoztató keretében számolt be várakozásairól Bognár György, a PFC vezető edzője.
6: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tétmeccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikosz eljön ide Paksra, és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. mi nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni.
5: A sajtótájékoztatón Balogh Balázs, a PFC középpályása is megszólalt a ma este 8 órakor kezdődő mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól. A játékos elmondta, tisztelik a nagymúltú görög csapatot, de komoly küzdelemre számíthatnak a nézők.
7: Itthon azért sokszor okoztunk meglepetést, és így állunk ehhez a mérkőzéshez. A legokosabb, amit tudok mondani, az az, hogy szerényen állunk ehhez a mérkőzéshez, viszont keményen bele fogunk állni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján két mérkőzésbe kell gondolkoznunk. Ilyenkor az első mérkőzést azt azért feszesebbre kell venni, illetve feszesebbre szoktuk venni, úgyhogy így készülünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
1: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljutatott közleményében azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása, a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, tette hozzá. A legfőbb ügyész azt írta, a tisztségről való lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása. Úgy fogalmazott, az ügyészség működése és függetlensége semmilyen körülmények között nem szenvedhet kárt a legfőbb ügyész körül kialakult nemtelen, politika által motivált küzdelmek miatt, ezért nem kíván tovább részese lenni annak, ahogy a személye körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé vált. Áll a közleményben. Benyújtotta lemondását Medina polgármestere, döntését szerdán jelentette be a település közösségi oldalán. Lang Katalin Medina polgármestere tegnap tájékoztatta a képviselőtestületet és a lakosságot, hogy július 31-ével lemond a település vezetői pozíciójáról. Döntését egyelőre bővebben nem indokolta, csupán az önkormányzatokról szóló törvényi bekezdésre hivatkozott, ami a lemondás pontos menetét tárgyalja. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőtestület következő ülésén kell ismertetnie. Lang Katalint a 2024. június 9-i önkormányzati választáson szavazták meg Medina polgármesterévé, amikor függetlenként indult. Befejeződtek a 2026-os évi aratási munkák Tolna vármegyében, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete. A kedvező betakarítási időjárásnak köszönhetően a munkálatok zavartalanul zajlottak, azonban a tenyészidőszakot végig kísérő tartós csapadékhiány, a hőhullámok és a szélsőséges időjárási események jelentősen befolyásolták a termés eredményeket. Tolna vármegyében összesen 84.269 hektárról 444.224 tonna terményt takarítottak be. Az őszi árpa átlagtermése mintegy 6,1 tonna volt hektáronként, az őszi búzáé 5,5 tonna per hektár lett. A termés eredmények között ugyanakkor jelentős különbségek alakultak ki, míg a jobb vízgazdálkodású területeken kiemelkedő hozamok születtek, addig a szárazság által leginkább érintett térségekben számottevő terméscsökkenést tapasztaltak. A betakarított gabonák minősége összességében kedvező, több gazdaságban malmi, illetve prémium minőségű búzát és árpát is betakarítottak, viszont a termés mennyiségét továbbra is elsősorban a csapadékhiány és a termőhelyi adottságok határozták meg. Az aratás lezárását követően a gazdálkodók megkezdték a szalma betakarítását, valamint a tarlóhántási és talajelőkészítési munkákat. A rendkívül száraz talajállapot miatt azonban sok helyen csak korlátozottan végezhetők ezek a munkálatok, ezért a termelők a talajnedvesség megőrzésére törekednek. Két baleset is történt tegnap Tolna vármegye útjain. Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze az M9-es autóút 12-es kilométer szelvényénél Bogyiszló térségében szerdán kora délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tolnai önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalmi akadályt okozó balesethez az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek, az esetleges sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek további információt. Szerdán kora este egy kocsi bejáró betonhídjának ütközött egy gépkocsi nagy dorogon a 63-as főút Kossuth utcai szakaszán a 26-os kilométer szelvény közelében. A baleset következtében a jármű tetejével az árokba borult, két utasa a nagydorogi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. Az esethez a paksi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, a hatóságok a szükséges munkálatokat félpályás útlezárás mellett végezték.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Összeköt.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza. Bemutatkozik majd a Follow the Flow, vagyis Furacsi BLR-i szakács Geri Cím.

0: szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM

Arányos strand és Csobbany a medencében. Ez a te nyári megállód. Paks FM. Összeköt.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az ország közel 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyéiben pedig a terület több mint 91%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet ZRT-nek az aszály területi kiterjedéséről készített szerdai grafikájáról. A met.hu weboldalon közölt adatok szerint az ország területének 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Ebből 1,5%-on súlyos, 59,4%-on nagyfokú, 28,4%-on pedig közepes az aszály. A terület 6,8%-án enyhe fokú az aszály, 3,9%-on pedig nem alakult ki aszály. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az aszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. A Hungaromet az agrometeorológiai oldalán naponta a tájékoztatást az aszály szezonbeli összefoglalójáról. Viskre, Pakskárpátaljai testvér településére látogatott Bardabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett, adta hírül a Telepaks. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a Viski delegáció járt Pakson a városnapja alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig a paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a Viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. A munkálatokhoz szükséges forrás jelentős részét a tavaly Pakson szervezett adománygyűjtés biztosította, amelynek során több mint 7 millió forint gyűlt össze. A képviselőtestület márciusi ülésén döntött arról, hogy ezt az összeget még kiegészíti. Barnabás István alpolgármester elmondta, éppen az utazás idején érkezett hozzájuk a hír, miszerint a kivitelezés a napokban elindulhat, felállványozzák a templomot és megkezdődik a nagyértékű fa mennyezet helyreállítása. Ingyenes egészségügyi szűrés lesz pénteken a Paksi piac téren. A múlt héten az Atomtéren tartottak ingyenes állapotfelmérést az egészségügyi iroda dolgozói. Aki erről az alkalomról lemaradt, az most pénteken ismét élhet a lehetőséggel. Július 24-én reggel 8 és délelőtt 11 óra között a Paksi piac téren megint ingyenes állapotfelmérésben részesülhetnek a helyiek a Paksi egészségfejlesztési iroda jóvoltából. Az érdeklődők általános állapotteszten, vérnyomás és vércukormérésen vehetnek részt, ami után helyben konzultálhatnak a szakemberekkel, hogy a mért eredmények alapján merre forduljanak az esetleges egészségügyi problémáikkal, vagy hogyan folytassák életmódjukat. Az előző programhoz hasonlóan ez az alkalom is ingyenes, sőt, tajkártya és előzetes regisztráció sem szükséges a részvételhez. Két baleset is történt tegnap Tolna vármegye útjain. Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze az M9-es autóút 12-es kilométer szelvényénél Bogyiszló térségében szerdán kora délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tolnai önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalmi akadályt okozó balesethez az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek, az esetleges sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek további információt. Szerdán kora este egy kocsi bejáró betonhídjának ütközött egy gépkocsi nagy dorogon a 63-as főút Kossuth utcai szakaszán a 26-os kilométer szelvény közelében. A baleset következtében a jármű tetejével az árokba borult, két utasa a nagydorogi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. Az esethez a paksi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, a hatóságok a szükséges munkálatokat félpályás útlezárás mellett végezték.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk. Let's go.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Dr. Czakó Anna Mária, fogorvosnő, aki Budapesten és a Balaton felvidéken is praktizál, összegyűjtötte, hogy milyen egyszerű eszközökkel és természetes készítményekkel előzhetők meg, vagy enyhíthetők a leggyakoribb nyári fogászati problémák, és a doktornőt személyesen itt köszönthetem a telefon túlsó végén. Jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Üdvözlöm, doktornő, nagyon köszönjük, hogy így a munka kellős közepette, bár úgy tudom, rendelés előtt rendelkezésünkre áll.
2: Igen, még nem rendelek, igen, köszönöm, jó reggelt mindenkinek még egyszer.
1: Azt gondoltam, hogy talán pont a Balatonfelvidéki rendelések kapcsán fordul elő gyakrabban, hogy hát nem csak ott a körzetben oda tartozó emberek érkeznek, páciensek érkeznek, hanem nyaralók is fogfájással.
2: Igen, igen, ez Balatonra inkább jellemző, de igazából szerintem a Budapestre is, vagy egy külföldi városra is ugyanígy jellemző, hogy a nyaralókkal mindig történik valami. Vagy sérülés történik a gyerekkel, ugye beveri a fogát, kiveri a fogát a legrosszabb esetben, vagy csak felszakad a szája, de hát a felnőttek is képesek vagyunk ugye húzni, halasztani a fogorvoshoz járást, és az utolsó pillanatban úgy gondoljuk, hogy hát ez az egy hét, vagy egy esetleg egy hosszú hétvége még belefér, és ilyenkor szokott ugye probléma jönni.
1: Jaj, hát ez a legtipikusabb, amikor van egy fogunk, ami olyan necces, és akkor jön esetleg nem is nyaralás, csak akár egy hosszú hétvége, és akkor szoktuk mondani, hogy csak nehogy most lobbanjon be, csak nehogy most még bírja ki, majd utána elmegyünk, de persze nem megyünk el, és akkor beüthet a történet, hogy tényleg esetleg a hosszú hétvége vagy a nyaralás közben gyullad be az a necces fog, vagy történik vele bármi is. No, nézzük, hogy milyen jó tanácsai vannak a számunkra.
2: Hát akkor kezdjük a megelőzéssel, mert szerintem ez az egyik legjobb tanács. Tehát menjünk el, ha tudjuk, hogy főleg a külföldre, mert még ugye Magyarországon belül kicsit idézőjelbe könnyebb a helyzetünk, a gyereknek is, meg nekünk is, beszéljük a nyelvet, ismerjük a gyógyszereket, számunkra nem annyira idegen a környezet. De gondoljon bele mindenki, hogy ez külföldön, esetleg egy távol-keleti ország, vagy valahol, ahol nem ismerjük a szokásokat, az orvos sem. Jó, mi esetleg beszéljük a nyelvet, de a gyerekünk például nem beszéli, nem érti. Egy fogorvosnál való lét az mindig egy kiszolgáltatott lét, tehát próbáljuk ezeket elkerülni. Tehát menjünk el, vegyük a fáradtságot, nézessük meg a gyereket, nézessük meg magunkat, mondjuk ne úgy, hogy most éppen jelentkezett tegnap valaki, hogy én csütörtökön kora hajnalban elutazom, még szerdán meg tudná nézni doktornő. Tehát persze az ember segít, de ha lehet, akkor szálljunk rá egy előtte lévő 4-5 napot, és menjünk el, csekkoltassuk a fogainkat, mert ha bármi van, még esetleg egy gyors segítséget a fogorvos meg tud csinálni.
1: Igen, abszolút, és azt gondolom, hogy amikor utazásra készülünk, mert itt most erről van szó, akkor ugye gyakran előfordul, hogy ilyen kis, hát nem azt mondom, hogy első segélydoboz, de valami gyógyszeres zacskót is bekészítünk, olyankor azért mindig legyen nálunk fájdalomcsillapító, vagy akár valamiféle szájfertőtlenítő.
2: Igen, mindenki a saját, nem szoktam mondani, vagy javasolni, minden fájdalomcsillapítót mindenki tudja, hogy mit szedhet. Ugye vannak gyógyszerek, vannak alapbetegségek, ami mellett bizonyos fájdalomcsillapító típusokat ugye nem javasolt szedni. Tehát mindenki tudja, hogy mi az a fájdalomcsillapító, ami már bevált neki, és bevált a gyerekének, az mindenféleképp. Én nagyon szeretem a kamillát, tehát vigyünk magunkkal ilyen filteres kamilla teát, az bárhol egy kis meleg vízbe ki lehet oldani. Elnézést. És abban a pillanatban egy tökéletes szájfertőtlenítőt lehet kapni.
1: Semmi gond, nyugodtan így. Igen.
2: Ezt a gyereknek is lehet, ugye a legkisebb gyereknek is, tehát ha most ezt vesszük, egy pici csecsemővel is ma már utaznak a családok, tehát egy csecsemőnek is lehet a száját kitörölni vele, ha bármi történik, és ez vonatkozik a nagymamára is, tehát ha a nagymamát is visszük, akkor neki is jó lehet. Ugyanilyen jószer lehet, ugye minden olyan, ami árnyéka tartalmú krém, vagy bármiféle olyan gyógyszer, ami árnyékát tartalmaz. Ez mind sebre, fájdalomcsillapításra tökéletesen jó lehet. Ugyanez vonatkozik a kamillára is, hogy nem csak teja formájában, hanem esetleg egyéb formában is tudjuk használni a kamomillát. Ez egy nagyon-nagyon jó szer. Vannak a piacon ugye számtalan mennyiségű szájfertőtlenítő, öblögetők, mindenfélék. Ugye, ha valaki repülővel megy, ez egy kicsit nehézkes, mert ugye nehez meghatározott mennyi csomag, hogy ebben még belefér egy szájöblítő, hát azt nem tudom, lehet-e, nem lehet. Én ezért szoktam a kamillát javasolni, ha főleg a külföldre mennek, mert ugye ezek a pici zacskók bárhol elférnek, nem súly. De itthon, ha Magyarországon valaki tölti a nyarat, akkor viheti magával azt, amit megszokott. Ez vonatkozik elsődlegesen, ami szerintem nagyon fontos, ugye a fogszabályzós gyerekekre, akiknek, ugye, főleg ha egy multiben, tehát egy fix fogszabályzó van, az felsértheti a száját, egy pici sebb, egy kis aftaszerűség sebb alakulhat ki, akkor ott segítségre van szükség. Itt szeretném elmondani, amit nem nagyon tudnak, hogy minden fix fogszabályzónál lehet kapni üzletekbe ilyen kis gyurmaszerű gumikat, amiket a fogszabályzó éles részeire rá lehet, a gyerek rá tudja tenni. Tehát ezzel tessék számolni, fillérekbe kerül, meg lehet vásárolni, és akkor ez egy nagyon gyors segítség. Ez vonatkozik egyébként például egy letört fog esetében is. Ugye halasztottuk, tudjuk, hogy az a fog már ki tudja mióta problémás, de természetesen leszállunk a repülőről, vagy megérkezünk a Balatonra, bárhova, szállodába, és a vacsoránál rögtön fogja magát, és egy része elhagyja a fogunkat. Ugye ez egy ilyen Murphy törvény, ez így szokott bekövetkezni. Akkor egy ilyen kis gyantaszerűséget, ilyen kis viaszerűséget oda lehet tenni. Ha ezt az ember lenyeli, nem történik semmi, viszont megakadályozza, hogy sebb legyen a számba, sebb legyen a nyelvembe, illetve hát a gyereknél a fogszabályzáskor.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Nagyon köszönöm, hogy doktornő a fogszabályzót is említette, nem csak egyszerű fogfájást törhet ránk, hanem probléma lehet ennek kapcsán is, akár így van a nyaralás során, és innen jutott eszembe, hogy ugye nem csak a fogfájás okozhat problémát, hanem akár egy herpesz, afta, főleg kisgyerekeknél ezekre is vannak praktikák.
2: Így van, tehát ugye a herpesz, azt általában a pacienseink nagy része tudja, hogy például ha a napfényre nagyon sokan érzékenyek, és sokat napoznak, vagy erőteljesebb UV-sugárzás van, ami ma aztán szinte mindennapos, akkor ugye erre érzékenyek, és akkor kialakulnak a száj körüli herpeszek. Ugye erre mindenféle praktika van, hogy kenjük be ezzel-azzal, sok mindent lehet, tehát aki tudja, hogy ilyen, az igen, vigye a herpesz, akár herpesz gyógyszerét, van olyan, akinek sajnos nem elég a krém, vagy a herpesz tapasz, amiből szintén nagyon-nagyon sok van a piacon, hanem van, akinek gyógyszerre van szüksége, mert egy herpeszből neki 3-4 is lesz, mert ő ilyen alkat. Akkor azt a herpesz gyógyszert ne hagyjuk otthon. Tehát mindenféleképp legyen nálunk herpeszkrém, ami bevált. Ha még nem volt, akkor is egy kis tibust be lehet tenni, ez nem akkora probléma, nem okoz szerintem a repülőn se problémát, egyáltalán elfér bárhol, és akkor abban a pillanatban, amikor kicsit úgy érezzük, hogy ajaj, itt valami történt, érdemes a szépen bekenni, nem megvárni, ha még ilyen virágszerűen kialakul az a herpesz, és akkor már nagyon fájdalmas. Az aftára is lehet kapni nagyon-nagyon sok készítményt, ugye erre is a fogszabályzós gyerekeknél időnként gyakrabban előfordul, hogy van aftája, de erre is azt mondom, hogy vannak gyerekek, alkatok, akik igen, ilyen aftára hajlamosak. Ugye itt annyit kell erről tudni, hogy a felületi immunitása nyálkahártyának kicsit gyengébb, tehát az ilyen gyerekeknél nagyon figyeljünk oda, hogy hol eszik, milyen evőeszközzel, nem szégyen, tessék letörölni az evőeszközt. Nem gondolom, hogy a Hiltonba le kell esetleg, de azért nem árt. Tehát egy kicsit fertőtlenítsük, figyeljük oda, hogy a gyerek ne ígyon más poharából, mert tudjuk, hogy hajlamos ilyenre, és ne roncsuk el a nyaralást egy ilyen könnyen megelőzhető dolog miatt.
1: Igen. A beszélgetés elején ugye tisztáztuk, hogy doktornő a Balaton felvidéken is rendel. Egyébként, hogy amikor tényleg nyaralók érkeznek önhöz, akkor mik a legnagyobb panaszok? Tehát doktornő, nyaralás kellős közepette kezdett el fájni a fogam. Ez a leggyakoribb, vagy tényleg ezer más dolog is előfordul?
2: Igen, hát vegyük a legegyszerűbbet, igen, elkezdett fájni a fogam, vagy letört. Ugye ez a másik, hogy volt benne egy nagy tömés, és akkor egy kis darabja letört, nagyon éles, hogy ezen tudnánk-e segíteni. Akkor ugye van a rosszabb variáció, hogy egy gyerek fogsérülése van, felnőttnél is előfordult, egy gyereknél előfordult. Ugye főleg a váltókorban lévő, ugye kijönnek a 6-7 éves korban ezek a nagy felső metsző fogak, amik szinte kilógnak a gyerek szájából még, mert még ugye aránytalan a fej és a gyerek, és a fognak a mérete, ami aztán majd ez rendeződik. És természetesen csúszdapark, ugye elindulunk lefelé fejjel, puff, megérkeztünk a medencébe, a félfogunk hiányzik. A legrosszabb esetben kiveri valaki úszás közben az egyik fogat. Volt már rá példa. Tehát ezek nagyon extrémek, de sajnos előfordulnak. Tehát ilyen van. Tehát általában ezek, amivel jönnek. Egy lukas tejfog, ugye váltókorban lévő gyerekről beszélünk, van már maradó foga, de még elég sok tejfoga van, főleg a tejörlő fogak, azok ugye erre az életszakaszra már eléggé elszúvasodnak, ami teljesen normális. És akkor ezt még otthon kezeli a gyerek, mert mosogatja, de egyszer csak eltömődik ez a luk, amit esetleg már egy kollega kitisztított, és abban a pillanatban megjelenik egy kis buci belül a fog mellett. És akkor persze, ami feszít és fáj. Tehát ugye ilyenkor az ember ezt kitisztítja, elmondja a szülőnek, hogy semmi probléma nincs, tessék odafigyelni fogmosásra. Ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy hát nyaralunk, hát most kevésbé, hát most nem fogom piszkálni a gyereket, otthon megsikálom a fogát, hát most nyaralunk, hát most is ezzel foglalkozzak, igen. Tehát sajnos vannak dolgok, amiket nyaralás alatt is meg kell csinálni.
1: Igen.
2: Tehát ezek a leggyakoribbak, és ez ugye elég csúnyán néz ki, mert ez elég nagy ilyen csúnya gennyes buci is lehet, ami nem jelent semmi nagyon nagy rosszat, mert ezt le lehet vezetni, és elmúlik, de de ezért is mondtam, hogy tessék előtt elmenni, tisztítsa ki a fogorvos azokat a tejfogakat, adja meg a tanácsokat, hogy szivogassa a gyerek, pucolja a szülő, és akkor megúszhatóak ezek a nagyon kellemetlen dolgok.
1: Igen. Ha már nyár, igaz az a tétel, hogy a fogászati problémák gyakrabban jelentkeznek nyáron? Ez igaz?
2: Hát ezzel most egy kicsit megfogod. Nem gondolom. Ugye talán abból a szempontból, hogy azt azért tudni kell, hogy bizonyos fogászati problémák nagyon érzékenyek légnyomás változás frontokra. De a mai világban hát nem csak a nyárra jellemző, de ugye eddig inkább nyárra volt jellemző, hogy jöttek a frontok, hideg volt, meleg volt, eső volt, vihar volt. Ugye az őszi-téli időszak egy kicsit konszolidáltabb, illetve nem meleg. Ugye bizonyos fogászati problémák rosszul tűrik a meleget, ugye az eleve meglévő gyulladásos folyamatokat fel tudja erősíteni. Tehát a problémák szerintem nem többek, csak miután halogatjuk, más természetűek, és ezért erőteljesebben jelentkezhetnek nyáron, elsődlegesen az ilyen nagy 35-40 fokos frontokra, erre igen érzékenyek lehetnek. Egy fognyaki kopás például nagyon érzékeny lehet egy szeles változó időre, ami egyébként nem egy akkora probléma, jól kezelhető, de egy ilyen frontos időszakban, ahol így jönnek, mennek ezen a nyáron, hát igen, lehet azt mondani, hogy egy kicsit több. Igen.
1: Igen. Nagyon sok jó tanácsot hallottunk. Nagyon szépen köszönjük. Akkor a legfőbb jó tanács, hogyha összegezni szeretnénk, az mindig a megelőzés, a prevenció, igaz?
2: Így van.
1: Mennyivel előtte menjünk? Tehát, hogyha nyaralni megyünk, akkor mennyivel előtte menjünk el a fogorvoshoz, hogy
2: nézzük meg? Azért egy héttel, 10 nappal előtte, hogyha legyen, én most a saját magamnak mondom, hát legyen nekem időm, hogyha valami probléma van, akkor legalább úgy el tudjam látni azt a fogat, ha nem is véglegesen. De hogy úgy el tudjam látni, hogy az biztonsággal elmehessen. Tehát ne hozzuk a fogorvoszakit a nehezet, hogy holnap utazom délbe, akkor ma este 6 órára ott lennék, és akkor varázsoljon valamit. Meg lehet próbálni mindent, vannak jó gyógyszerek, nagyon sok mindent lehet csinálni, de hát nem egyszerűbb, ha mindenkinek kicsit könnyebb. De ha így alakul, akkor is menjenek el. Tehát ha ez egy nappal előtte, még az is több, mintha nem ment volna el.
1: Igen, és egyébként is igaz a tétel, hogy évente egyszer mindig menjünk el, igaz? Tehát ez felnőtt...
2: Hát igen, ez gyönyörű lenne, ha ez így lenne, ez egy nagyon szép záró mondat, igen. Nagyon örülnék, ha ezt úgy mindenki magáévá tenni ezt a gondolatot. Igen, ez egy nagyon szép gondolat lenne. Igen.
1: Doktornő, nagyon szépen köszönjük, hogy ellátott minket jó tanácsokkal. Milyen napja lesz a mai napon? Hol rendel?
2: Budapesten rendelek, majd szombaton fogok lent rendelni a Balatonnál. Szerintem nekem mindig jó napjaim vannak, én szeretem a munkámat, úgyhogy megoldom a problémákat.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: A Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar Egyesület Kínában vendégeskedett, ott képviselték Magyarországot, illetve Tolna városát, ebből az alkalomból érkeztek hozzám vendégek élménybeszámolóra. Rácz Tibor, a zenekar titkára, jó reggel, szia!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: És itt van velünk a karnagya is a zenekarnak, Tari Gergely, jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Te fafúvós tanár is vagy, a Band of Streetsnek a szaxofonosa.
3: Így van.
1: Ezt azért tisztázzuk. Csak szeretném emlékeztetni a hallgatókat, hogy a Band of Streets az a formáció, amely a Paksi Város napján szokta felvezetni a sort, igaz?
3: Igen, igen, igen, mi szoktunk elölmenni.
1: Igen, és hát ilyen popslágereket fúvós szekcióra
3: igen,
1: hozzá.
3: Igen, ez volt az alapkoncepció, hogy retros lágereket játszunk ilyen rezes bandával.
1: Csak hogy innen be tudjanak téged azonosítani, igen, a hallgatók, és hát azért azt jegyezzük meg, hogy te vagy a karnagya a zenekarnak, de Tibor, te is ütsz a zenekarban, annak ellenére, hogy ifjúsági zenekarról van szó?
4: Igen, annak ellenére, mert ez egy elég vegyes korosztályú zenekar, tehát a az ifjúsági azonnan van, hogy a Fusz János Zeneiskola volt és jelenlegi tanulóiból, illetve akik már végeztek, elmentek tovább tanulni, egyetemre dolgoznak, elég vegyes felvágott így a zenekar összetétele korosztályban.
1: Hát mindenek előtt gratulálunk ehhez a kínai úthoz.
3: Köszönjük.
1: Hát még a hatása alatt vagytok egyébként, Gergő?
3: Hát én még fel sem fogtam, hogy ott voltunk, tehát hogy egy akkora élmény volt ez a zenekarnak, hogy elképesztő. Tehát hogy nagyon sűrű volt a program, tehát persze pontosan be volt osztva minden, hogy éppen hova kell mennünk, mit csinálunk, és tehát nagyon nehéz még feldolgozni, de biztos, hogy örök élmény marad az egész zenekarnak.
1: Ráadásul, aki a zenekart nem ismerné, majd mindjárt behatóbban átbeszéljük, általános és középiskolás korosztályú gyerekeket vittetek ki, tehát óriási élmény lehetett, igen, a számukra, Tibor.
4: Hát tényleg a meglepő volt az, amikor egy alfa vagy egy Z-generációs társaság a kínai nagyfalon állunk, és tök csöndben vannak, és azt mondják, hogy úristen, itt vagyunk, tehát hogy ez szerintem is, tehát ez életre szóló élmény volt, akár nekünk, de hát nekik is, mert ez a visszajelzés tőlük.
1: Pedig a sokórás repülőút is emlékeztethette volna rá. A földgömb másik oldalán vannak lényegében.
3: Hát igen, el kellett mennünk ugye busszal Bécsbe, onnan repültünk Pekingbe, közvetlen járattal, de hát egy olyan 9,5, majdnem 10 óra volt. Meg hát plusz a becsekkolás, az egy zenekarnak a check-inje, az egy kicsit macerásabb, mint egy sima turistának, úgyhogy ott azért eltöltöttünk egy 3-4 órát.
1: Uh-huh. Aki nem ismerné, a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekart fogunk erről beszélni. Azt, hogy hogyan jött a meghívás Pekingbe, az egy külön sztori, viszont akkor tisztázzuk, mennyien voltatok kint, és akkor milyen korosztályú fiatalokkal?
3: Hát 56-an utaztunk összesen, és hát a korosztály az a 11 évestől, hát a Tibiig talán, aki örök fiatal.
1: Így van, és ami pedig a pekingi tartózkodást illeti, Tibor, aranyminősítést kaptatok, hányszor kellett fújni? Hány fellépésetek volt?
4: Hát hivatalosan 3 föllépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
1: Ez egy nemzetközi zenei fesztivál volt tulajdonképpen. Hány ország képviseltette magát?
3: Hát, ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból egy zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen azt beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk. De voltak még máson is kínai zenekarok is, tehát hogy azért elég...
1: Épp akartam mondani, hogy csak nem Pekingben szerveztek meg európaiaknak, de kimondottan ifjúsági fúvószenekarok voltak. Ezeknek az ifjúsági fúvószenekaroknak egyébként nagyjából egy műfajú volt a repertoárja, ha kérdezhetem így, Tibor?
4: Nem, szerintem nagyon különböző volt, tehát mindenki próbálta a saját országát, vagy saját nemzetét megmutatni, ez abból volt, abból leginkább szerintem lekövethető volt, hogy mindenki próbált a saját országához kapcsolódó indulót játszani például, vagy ahhoz a olyan művet játszani, mint például mi is a versenyprogramunkat az egy magyar zeneszerzőnek a művét játszottuk el, azt adtuk elő, és ezzel is bemutatni azt, hogy a magyar, próbáltuk a magyar kultúrát bemutatni.
3: Meg tulajdonképpen ez volt a versenynek a feltétele is, hogy mindenki a saját hazájából, tehát egy hazai zeneszerző művét adja elő.
1: Uh-huh. És akkor hogy tetszett a kínai közönségnek, illetve egyáltalán milyen közönség előtt fújtatok?
3: Hát volt egy, ha jól emlékszem, 6 tagú zsűri, aki értékelte a produkciókat, és hát a gála koncerten is tulajdonképpen teltházas koncert volt.
1: Tehát kínai közönséget
3: szóltatok.
1: Na és hogy fogadták a magyarok által hozott repertoárt? Hogy gondoljátok?
3: Szerintem nagyon tetszett nekik egyébként. Uh-huh. Próbáltam olyat összeválogatni, egyébként egy Sárvári József darabot játszottunk, a Völgy lovagjai ez a címe, ami egy kicsit ilyen modernebb fúvószenekari darab, tehát nem ez a mint a köztudatban ugye ez az induló, meg a nem tudom micsoda, tehát ez egy kifejezetten Symphonic Bandre írt darab, viszont vannak benne népzenei elemek, úgyhogy nagyon érdekes volt, és szerintem tök jól fogadták.
1: Uh-huh. Na, a pekingi élményekről, meg a kínai nagyfalról is fogunk még beszélgetni, hiszen a borítóképeteket is lecseréltétek,
3: abszolút.
1: Azt hiszem a Facebookon, és annyira jól sikerült az a csoportkép, hogy pont ott a kínai nagyfal van a háttérben, egyébként ezt mi is megosztottuk a Facebook oldalunkon, de akkor tisztázzuk, hogy kapott a tolnai ifjúsági fúvószenekar lehetőséget, vagy meghívást Pekingbe?
3: Hát akkor mondom a hivatalos történetet. Ez úgy volt, hogy én éppen elmentem kutyakaját venni a kiskutyámnak, és hát jött egy e-mail, hogy szeretettel várnak minket Pekingbe. Én először azt hittem, hogy ez valami átverés, tehát hogy egy ilyen spam, és 12-szer átolvastam, hogy ez valóban így van-e, és elkezdtük ugye felvenni a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, és hát kiderült, hogy ez tényleg komoly, úgyhogy akkor azonnal gyorsan elkezdtünk szervezkedni, hogy összejöjjön ez az utazás.
1: Oké, tehát nem az a hivatalos verzió, hogy egyszerűen kaptunk egy meghívást, hanem beégett a kutyakaja vásárlás.
3: Azóta gyakrabban járok, hát ha lesz meg ilyesmi.
1: Legközelebb hova szeretnétek, hogy hova legyen meghívás?
3: Maláziát néztük éppen.
4: Igen.
3: Hogy ez jó lenne.
4: Malázia és Brazília, ezeket.
3: Igen, most egyébként jövő héten lesz Rio de Janeiroban van a Vosby, ez a fúvószenekari világszervezetnek, ott lesz egy konferenciája, azt néztük. Hát most oda valószínűleg nem fogunk már kimenni, de reméljük, hogy valami hasonlóban azért lesz majd részünk a jövőben.
1: Jó, hát eddig is nagyon sok mindenben volt része a fúvószenekarral. Erről is fogunk beszélni, vagy fúvószenekarnak, de visszatérve még Tibi csak arra, hogy hogy Gergő megkapta ezt az e-mailt, de utána azért általános és középiskolai korosztályú gyerekek szüleivel közölni, vagy a gyerekekkel, a gyerekek ezúttal nem Debrecenbe megyünk fújni, hanem Pekingbe. Tehát hogy fogadták ezt a szülők?
4: Ezt szerintem a Gergőt kérdezzük, mert nálunk a zenekarban én szerintem hallgatólagosan, meg egyébként is elég jó föl van osztva, hogy ki mit csinál, tehát a ketten vagyunk, akik ezt az egész koordinálás, és
1: ez
4: a rész a Gergő.
1: Ez a kar nagy rész.
4: Ezt a Gergő.
1: Akkor modell, hogy a titkár mit szólt hozzá.
4: Ledöbbentem, és mint utólag kiderült, tehát a kinti szervezet, aki szervezte ezt az egészet, ők folyamatosan monitorozzák a nemzetközi zenei életet, és az alapján, az elmúlt 10 év alapján, ahova mi eljutottunk, az alapján találtak ránk, tehát, hogy nagyon-nagyon figyelik ezeket a zenekarokat, hogy ki mit csinált, hol csinált, tehát az eddigi munkásságunk, nem tudok szebben mondani, eddigi eredményeink miatt találtak meg minket, és vették föl velünk a kapcsolatot.
1: Uh-huh. No Gergő, akkor visszatérve, a szülők mit szóltak? Tehát inkább azt mondták, hogy én ilyen messzire el nem engedem a gyereket, vagy azt mondták, hogy hát ez a világ legnagyobb dolga?
3: Nagyon vegyes volt egyébként a reakció a szülők részéről. Volt olyan anyuka, aki azt mondta, hogy de úristen, akkor el fog tűnni, hát mondom, egyszer fölraktuk a repülőre, ott nem lesz benzinkút, ahol megállunk, tehát odáig el tudunk jutni, akkor ott már nem lesz gond, de azért talán azt tudom mondani, hogy a legtöbben nagyon örültek, és ők is érzik, hogy ez egy olyan lehetőség volt a gyereknek, hogy valószínűleg soha többet nem lesz ilyen.
1: Mi az, amit a zenélés mellett Pekingben élményként meg tudtatok osztani a fiatalokkal, illetve ugye megbeszéltük, hogy Tiborig mindenféle korosztály is van a fúvószenekarban, tehát tudtatok-e kirándulni, nagy falat, azt megnéztétek, meséltek?
4: Nagyon konkrét program volt szervezve, tehát kicsit kicsit lazább is lehetett volna véleményünk szerint így utólag a program, viszont abban meg nekik volt igazuk, hogyha már elutazunk 8000 kilométert, akkor tényleg amit lehet, akkor belesűríteni ezekbe, hogy élményeket kapjunk. Itt akár attól elkezdve, hogy teaszeánszon, kínai teaszeánszon, akrobatasón vettünk részt, meglátogattunk Sejem gyárat, Jáde gyárat, és azok a közös dolgok, amik esetleg mellette még voltak, tehát azok a nagyon fontos kínai, pekingi látnivalók, amikben részesültünk, de akár leegyszerűsítve az, hogy a maga az étkezés, tehát amik az étkezéseken, amikkel részt vettünk, tehát hogy a tradicionális kínai konyha tényleg felvonult teljes egészében, tehát hatalmas élmény volt ez így.
1: Tehát a kínaiak azért jól megszervezték a vendéglátóitok, jól megszervezték. Igaz az, hogy a kínai étel más Kínában, mint itt Magyarországon, vagy Európában?
3: Igen, szerintem igen.
1: Uh-huh. Tehát hiába mondjuk.
3: Sokkal finomabb.
1: De ez olyan érdekes, mert ugye itt is a kínai éttermeket sokszor kínaiak üzemeltetik, igen. És állítólag kintről hozatják az alapanyagot, és valahogy mégis. De sokkal finomabb.
4: Európaira van szerintem, itt csinálva Magyarországon, illetve itt Európában, és ott meg az ő szájuk íze szerint van csinálva. Uh-huh. Finomabb.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Mi volt a gyerekeknek, vagy a fiataloknak elsősorban a legnagyobb élmény szerintetek?
3: Hát talán a fő látványosságok szerintem. Tehát a tiltott város, a mennyek templomát megnéztük, ugye az Pekingnek az egyik jelképe, és hát a kínai nagyfal. Talán amik ilyen komolyabb.
4: És ezekből, azokban a programokban, amiket szerveztek, ott pedig az, amikor kivittek minket a kampuszra, és ott a kinti kampuszon töltöttünk egy délután, és ott voltak olyan ilyen lehetőségek, hogy elosztották csoportokra a zenekart, és ki kínai kaligráfiát, ki kínai verset tanult, ki kínai éneket tanult, ki kínai táncot tanult, tehát ez volt utána a visszajelzés részükről, hogy ez mekkora óriási élmény volt, illetve szerintem még az akrobatasó, ami hát nem tudom, nincs szó, amit el tudnánk mondani, hogy mekkora döbbenet volt számunkra, tehát hogy milyen színvonalú volt. Ott is a gyerekekkel látszott, hogy hát le vannak döbbenve ők is.
1: Akrobata show, de mi, mint egy cirkuszba elmentek?
3: Gyakorlatilag egy színházi előadásra elmentünk, és ott a mindenféle ugrabugrálásoktól elkezdve a motoros bemutatóig, tehát hogy a műsornak a vége talán az volt a csúcs produkció, egy ilyen fém gömbbe gyakorlatilag beküldtek 6 motorost, akik úgy motoroztak egymás mellett, hogy a két kerék összeért. Tehát, hogy elképesztő sebessége föl lehet, még nézni is rossz volt.
1: És ezek a programok mind ingyenesek voltak a csapat számára? Tehát ez a program része volt, hogy elvittek benneteket?
3: Hát be kellett fizetnünk egy alapcsomagot, egy bizonyos összeget, de abszolút megérte. Tehát, hogyha csak egy programra kellett volna befizetnünk, akkor is bőven megérte volna.
4: Szerintem is.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Egyébként ezek a kínai akrobaták, hogy mondtátok, hogy elképesztő látvány volt az egész előadás, lehet, hogy tipikus azok a akrobaták, akiket tudjátok, szokták mondani, hogy Kínában már ilyen másfél éves kortól elkezdik őket tréningezni. Igen. Na jó, lehet, hogy csak négy. És egyszerűen nagyon korán kezdik, és tényleg nagyon szigorúan ráállnak erre. Az anyagiak is érdekesek, mert azért, ha egy Tolna, mekkora város Tolna? Hány ezer?
2: Tízezer
1: fős. Magyar kisvárosból úgymond meghívást kap egy ifjúsági fúvós zenekar Pekingbe, Kínába. Azért, hát nem tudom, hogy mi volt abban a meghívóban, Gergő, oda volt-e írva, hogy és átutalunk ennyi és ennyi dollárt számotokra, hogy el tudjatok jönni. Hát több mint 50 főt vittetek ki. Hogyan oldottátok meg? Szponzorok is segítettek benneteket,
3: igen,
1: úgy tudom.
3: De ezt a Tibinek átadom a szót, mert ez az ő fel.
2: Igen. Próbáltuk, tehát az eddigi, az előző, elmúlt 10 évből, amit tudtunk, ugye elég jó gazdálkodtunk, tehát volt egy bizonyos alapunk. Az volt a cél, hogy minél kevesebb bekerüljön per fő, tehát minél kevesebb önrészt kelljen befizetni a zenekar tagjainak, és akkor hát elindult egy elég kemény szponzorációs keresés, sajnos a választások miatt ez pont rossz időszakban volt, tehát nagyon-nagyon nehéz volt bárki ezzel jutni, tehát eléggé sok lepatintó levelet is kaptunk nagyon-nagyon hamar, de hál' Istennek azért megtaláltuk azokat a pontokat, amik alapján nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon sokan segítettek. Ez akár a egyéni támogatók, a szülők, kisebb cégek, tolnai önkormányzat, illetve voltak tényleg nagy támogatónk, ezt külön szeretnénk kiemelni, a Tolna Tej ZRT, a Vajda Papír Kft., az Eve Power Hungary Kft., a Tamási Hús Kft., a Tark Kft. És a Samsonite Hungary Kft.-nek a segítségét, akik nélkül közel se jött volna ez így össze, tehát sokkal-sokkal nagyobb önrészt kellett volna berakni mindenkinek. Úgyhogy végülis tényleg nagyon-nagyon ügyesen és sikerült, és összehoztuk, és így nagyon-nagyon kellemes élményben múlt részünk.
1: A szülőknek is be kellett szállni? Tehát muszáj volt valamennyit beletenni?
3: Bele kellett rakni a szülőknek is valamennyit, de ha azt nézzük, hogyha mondjuk az ember egyénileg akarna elmenni Pekingbe, akkor ahhoz képest töredéke volt szerintem az összeg.
1: Igen, és hát láttam talán, nem tudom, az oldalatokon, vagy máshol megosztott a pekingi siker kapcsán poszt alatt olyan kommenteket is, hogy mondjuk szülők írták azt, hogy annyira hálásak, hogy a gyermeknek egy ilyen élményt biztosítottatok tulajdonképpen, illetve a fúvós zenekar. Biztos vagyok benne, hogy nagy dolog. Egyébként pedig ugye aranyminősítést kaptatok Pekingben, de azért azt tegyük hozzá, és mondjuk már el azok számára, akik nem ismernék a tolnai ifjúsági fúvós zenekart, hogy hivatalosan maga az egyesület 2013 óta működik.

0: ugye mi magunknak tudjunk megteremteni.
1: Igen, ugye már 2009-ben egyébként kiemelt aranyminősítést szerzett a csapat, a Fúvós Zenekarok Közép-Európai Szövetsége. Igen. Adományozta ezt az aranyminősítést 2013-ban az első Balatonföldvári regionális fúvós zenekari versenyen. Első díjasok lettetek, a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar, és hát volt azért több kiemelt olyan projekt és fellépés, ahol részt vettetek, csak azok számára, akik nem ismerik a zenekart, mi az, amit kiemelnétek az elmúlt
0: Hát szerintem években? A külföldi fellépések nagyon fontosak, tehát voltunk Prágában 2018-ban, ott egy kiemelt aranyminősítést és kategória győzelmet hoztunk haza, ami szerintem egy olyan mérföldkő volt a zenekar életében, ami így beindította ezt az úgymond nemzetközi karriert, most nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, de hogy szerintem ott úgy elindult valami. Aztán később voltunk Valenciában, ami a valenciai verseny, az gyakorlatilag a világ egyik legrangosabb versenye, szintén meghívásos, bár ez most nem a kutyakaja miatt jött be, hanem oda jelentkeztünk. Itt megkérdeztük, hogy lehet ide bekerülni, mert semmilyen felhívás nem láttunk, hogy és akkor mondták, hogy hát ez meghívásos. És akkor így mi megkérdeztük, hogy de hát, hogy ez hogy, meg minden, és küldtünk felvételeket, kértek tőlünk videófelvételeket, és akkor az alapján tulajdonképpen beválogattak minket. Ez volt még egy nagyon fontos, illetve tavaly voltunk Horvátországban, Omisájban, ott pedig hát összetettben második helyezést kaptunk, ami tehát a négy kategóriából szerintem egy elég jó eredmény, és megkaptuk a legjobb kötelező darab járó díjat, egy külön díjat, illetve évek óta együtt dolgozunk egy spanyol zeneszerzővel, Andrés Álvarezzel, aki egyébként Valenciában látott minket, és utána megkeresett engem, hogy szeretne velünk közösen dolgozni. Mert hogy neki is jó, hogyha így azért Közép-Kelet-Európában játsszák a darabjait, meg nekünk is jó, mert van egy spanyol házi zeneszerzőnk. És az ő darabját játszottuk ott a versenyen, és ezt az idei versenyre beválogatták a top kategóriának, a kötelező darabjának. Szóval ez is egy nagyon jó elismerés volt neki is, illetve nekünk is, hogy így alakult. És akkor hát talán ezekből a külföldi dolgokból jött ez a peking valójában, hogy itt nézték, hogy már ilyen helyeken játszottunk.
1: Spanyol házi zeneszerző, óriási. Egyébként nagyon-nagyon meghatározó és fontos, hogy milyen arculatot mutat a Tolnai Fúvós Zenekar a repertoárt illetően, és tudom, hogy ez a kar nagy dolga, de a titkát hadd kérdezzem, Tibor, tehát te hogy látod kívülről, hogy fontos és meghatározza akár a fellépéseket, a meghívások gyakoriságát, hogy milyen repertoárt és milyen stílusú fúvós darabokat hoztok?
2: Szerintem nagyon fontos, igazából onnan indulok, hogy a zenekar tagjai számára mennyire fontos, tehát hogy tud azonosulni azzal, tehát hogyha most a Gergő akarna kicsit szivatni minket, akkor játszhatna olyan darabot, amihez senkinek nincs kedve, de annak hosszú távon nem lenne sok értelme, tehát ő is próbál azért megtalálni a balanszot, az, hogy meglegyen a kihívás, tehát a minőségi kihívás a zenekar számára, ugyanakkor tudjon vele azonosulni, tehát szeresse vagy tetszen neki az a darab.
0: És akkor van, a közönségnek.
2: Hát a közönségnek az lett volna a következő, tehát a következő szint, hogy a közönség számára is elfogadható legyen, tehát az, hogy ilyen Tolnai 10 000 fős városba 5-600 ember eljön a koncertünkre, szerintem az a nagy dolog, én azt gondolom.
1: Igen. Mennyi fúvost foglalkoztattok? Mennyi gyermekkel, fiatallal foglalkoztok?
0: Hát a nagy zenekar létszáma az most körülbelül ilyen 50 fő, és a kis zenekar pedig 20.
1: És hogyha be kell határolni, még mindig a műfajnál tartok, akkor melyik az a darab, vagy melyik az a műfaj, amit a legjobban szerettek játszani, vagy már a tolnaiok is tudják, hogy ezt a darabot, ha eljátszátok, akkor mindenki oda van érte.
0: Hát nekünk igazából minden koncert más repertoárral jön létre. Tehát én nagyon figyelek arra, hogy ne legyen az, hogy 10 évig ugyanazt a számot játsszuk, mert az a zenekarnak se jó, a közönség is unja már, hanem én szeretem tematikusan felépíteni a koncerteket. Minden koncertnek van egy íve, amire felfűzök darabokat, egy történetet próbálunk elmesélni. Tehát például a legutóbbi koncertünk, ami télen volt adventkor, Az egy olyan tematika volt, hogy az ősztől eljutottunk a karácsonyig, és akkor szépen voltak olyan darabok, például egy Erik Vitekre darab, az Október, ugye adja a címe, hogy nyilván ez egy őszi darab, aztán onnan eljutottunk egészen a reszkesetek betörőkig, tehát hogy így minden koncertnek van valami íve. Uh-huh.

0: A külföldi fellépéseket, a régebbieket is kiveséztük, de hol lehet veletek legközelebb találkozni, mondjuk a vételkörzetben, valami közelebbi helyen?
1: Hát a legközelebbi az augusztus 20-án lesz Rácsalmáson, oda már évek óta járunk vissza, ha jól emlékszem, 7 vagy 8 éve járunk Rácsalmásra, ott ugye az augusztus 20-ai, illetve városnapi fesztiválon vagy napokon szoktunk játszani. Aztán majd lesz ősszel, rendszeresen megrendezzük Tolnán a Brass Vegas Fesztivált, ami a mi saját rendezésünk is, ide fúvózzenekarokat és brassbendeket szoktunk meghívni, úgyhogy ez lesz még szeptember elején, ennek a pontos dátumát még majd rögzítjük az oldalon, hogy meg lehet találni, illetve Tolnán Mezsön fogunk még játszani egy őszi térzenét, ez is egy ilyen hagyományos programunk.
0: A Tolnai Ifjúsági Fúvószenekarról van szó, tehát amely formáció július 13-a és 18-a között Kínában képviselte Magyarországot Pekingben, és segítsetek kiejteni a fesztiválnak a nevét, Beijing?
1: Beijing szerint.
0: Beijing.
1: Hát ez a Pekingnek, ugye?
0: Igen, igen. Hivatalos. Tehát a Beijing International Wine Music Carnival nemzetközi fúvószenei fesztiválra kapott meghívást egy egyszerű kutyakaja vásárlás közben. Ezt megegyeztük. Na, és akkor várjatok, kezdtük ezzel egyébként, hogy a célok. Kinéztétek Maláziát.
1: Igen, hát most gyorsan ugye ilyenkor az emberben még benne van a lendület, és keresi a következő lehetőségeket. Volt egyébként egy meghívásunk még nem is olyan régen, Barcelona mellett Tossa del Mar városába kaptunk meghívást egy fesztiválra, hát most idén ez sajnos nem jött össze, mert az anyagiak úgy álltak, hogy a Pekingre gyakorlatilag majdnem minden pénzünk elment, de hát tartjuk a kapcsolatot velük, és hát szeretnék majd oda is egyszer eljutni.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: 18 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Még a július végén megkezdődő intézményi nyári szünet előtt elfogadhatja az Oroszország elleni legújabb, immár 21. szankciós csomagját az Európai Unió, közölték uniós diplomaták az MTI-vel szerdán. Brüsszeli diplomáciai források szerint az Európai Uniós tagországok nagyköveteiből álló tanács szerda reggel kezdett megbeszélést, amelyen a diplomaták a következő, az Európai Bizottság által június elején bemutatott, Oroszországgal szemben bevezetni tervezett legújabb szankciós csomag részleteit tárgyal. Az Európai Unió külügyi szolgálatának szándéka szerint a 21. szankciós csomagot a tagállamok egyetértése esetén a külügyminiszterek tanácsa még a nyári szünet előtt úgynevezett írásbeli eljárás útján elfogadhatja. Befejeződtek a 2026-os évi aratási munkák Tolnavár megyében, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolnavár megyei szervezete. A kedvező betakarítási időjárásnak köszönhetően a munkálatok zavartalanul zajlottak, azonban a tenyészidőszakot végig kísérő tartós csapadékhiány, a hőhullámok és a szélsőséges időjárási események jelentősen befolyásolták a termés eredményeket. Tolnavár megyében összesen 84.269 hektárról 444.224 tonna terményt takarítottak be. Az őszi árpa átlagtermése mintegy 6,1 tonna volt hektáronként, az őszi búzáé 5,5 tonna per hektár lett. A termés eredmények között ugyanakkor jelentős különbségek alakultak ki, míg a jobb vízgazdálkodású területeken kiemelkedő hozamok születtek, addig a szárazság által leginkább érintett térségekben számottevő termés csökkenést tapasztaltak. A betakarított gabonák minősége összességében kedvező, több gazdaságban malmi, illetve prémium minőségű búzát és árpát is betakarítottak, viszont a termés mennyiségét továbbra is elsősorban a csapadékhiány és a termőhelyi adottságok határozták meg. Az aratás lezárását követően a gazdálkodók megkezdték a szalma betakarítását, valamint a tarlóhántási és talajelőkészítési munkákat. A rendkívül száraz talajállapot miatt azonban sok helyen csak korlátozottan végezhetők ezek a munkálatok, ezért a termelők a talajnedvesség megőrzésére törekednek. Egy nap alatt két balesetet is okozott az az ozorai sofőr, aki eltiltás alatt vezetett az utakon, adta hírül a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. Július 21-én kedden 3:47 körül egy autós Tamásiban közlekedett Szakály irányába, amikor a Szabadság utcában feltehetőleg bódult állapota miatt letért az útról jobbra és egy reklámtáblának ütközött. A sofőr ezután elhajtott, majd egy bekerített telephelyen állt meg, ahol elaludt. Mint kiderült, a 27 éves ozorai férfit korábban eltiltották a járművezetéstől. Mindemellett a kocsit, amit vezetett, idéglenesen kivonták a forgalomból, évekkel ezelőtt lejárt a műszaki érvényessége és biztosítást sem kötöttek rá. A vezető oldalán kivágták a biztonsági övet, így nem is lehetett volna használni. A szonda negatív eredményt mutatott, de a bódultság tünetei miatt a Tamási rendőrkapitányság járőrei mintavételre állították elő a sofőrt a dombovári kórházba. A fiatalember ezután egy kórház utcai telephelyre ment és beszállt egy lezáratlan autóba. A 61-es főúton Tamási irányába indult el, majd egy földútra akart lekanyarodni, de a manőver során lesodródott az útról és egy fának ütközött. A sofőr másodszor már használta a biztonsági övet, ezért nem sérült meg, a kocsi azonban megrongálódott. Az alkoholszonda ismét negatív eredményt mutatott, a dombovári járőrök azonban a férfi viselkedése alapján kábítószer hatására gyanakodtak, amit az orvosi vizsgálat meg is erősített. Két kapitányságon is eljárás indult a férfi ellen, jármű önkényes elvétele, járművezetés bódult állapotban, járművezetés eltiltás hatálya alatt, valamint közúti baleset okozása miatt vonják felelősségre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
3: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: legnagyobb slágereivel. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljutatott közleményében azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása, a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák szintere, tette hozzá. A legfőbb ügyész azt írta, a tisztségről való lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása. Úgy fogalmazott, az ügyészség működése és függetlensége semmilyen körülmények között nem szenvedhet kárt a legfőbb ügyész körül kialakult nemtelen, politika által motivált küzdelmek miatt, ezért nem kíván tovább részese lenni annak, ahogy a személye körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé válik. Áll a közleményben. Donald Trump amerikai elnök iráni hidak és erőművek elleni válaszcsapást helyezett kilátásba szerdán, amennyiben a jövőben Irán hajókat támad meg a Hormuzi szorosban, írja az MTI. Internetes közösségi oldalán washingtoni idő szerint szerdán reggel megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, ettől a pillanattól fogva minden alkalommal, amikor az iráni iszlám köztársaság tüzet nyit egy hajóra a Hormuzi szorosban, akár rakétával, drónnal vagy más eszközzel és fegyverrel, az Egyesült Államok bombát dob le és megsemmisít egy hidat vagy erőművet, akár a főváros Teherán közelében vagy területén, írta Donald Trump. Az amerikai haderő washingtoni idő szerint kedden este újabb légi csapásokat intézett iráni katonai célpontok ellen az egymást követő 11. napon. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán megismételte az Egyesült Államok nyitottságát a tárgyalásokra Iránnal, amennyiben a teheráni vezetés szándéka komoly. Hozzátette ugyanakkor, hogyha Irán részéről nem tapasztalnak komolyságot, akkor az Egyesült Államok megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megvédje saját és szövetségesei érdekeit. Viskre, Pakskárpátaljai testvér településére látogatott Barnabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett, adta hírül a Telepaks. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a Viski delegáció járt Pakson a városnapi alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig a paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a Viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. A munkálatokhoz szükséges forrás jelentős részét a tavaly Pakson szervezett adománygyűjtés biztosította, amelynek során több mint 7 millió forint gyűlt össze. A képviselőtestület márciusi ülésén döntött arról, hogy ezt az összeget még kiegészíti. Barnabás István alpolgármester elmondta, éppen az utazás idején érkezett hozzájuk a hír, miszerint a kivitelezés a napokban elindulhat, felállványozzák a templomot és megkezdődik a nagyértékű fa mennyezet helyreállítása.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
1: Ma este játssza idei első konferencia liga mérkőzését a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a nemzetközi megmérettetés második fordulójában a görög Panathinaikosz együttesét fogadja a Fehérvári úti stadionban. Az összecsapást megelőzően szerdán sajtótájékoztató keretében számolt be várakozásairól Bognár György, a PFC vezető edzője.
2: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tétmeccset játszunk. Ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem. Az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikosz eljön ide Paksra és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Mi nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni.
1: A sajtótájékoztatón Balogh Balázs, a PFC középpályása is megszólalt a ma este 8 órakor kezdődő mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól. A játékos elmondta, tisztelik a nagymúltú görög csapatot, de komoly küzdelemre számíthatnak a nézők.
3: Itthon azért sokszor okoztunk meglepetést, és így állunk ehhez a mérkőzéshez. A legokosabb, amit tudok mondani, az az, hogy szerényen állunk ehhez a mérkőzéshez, viszont keményen bele fogunk állni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján két mérkőzésbe kell gondolkoznunk. Ilyenkor az első mérkőzést azt azért feszesebbre kell venni, illetve feszesebbre szoktuk venni, úgyhogy így készülünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Paks FM. Összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza. Mutatkozik majd a Follow the Flow, vagyis Furacsi BLR-i Szakács Gerit

0: szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos lágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.